legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összekötő.

0: Bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1...

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Box FM.
1: Hiszen nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500-596-os telefonszámon lehet érdeklődni. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsója a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
2: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végig látogatták a szűréseket.
1: 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a Paksi 3-as számú a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot és pár évente megszervezik a találkozót. Az október 3-án megrendezésre kerülő falunapra idén is meghirdeti a hagyományos főzőverseny Dunaszentgyörgy község önkormányzata tette közzé a település a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a főzőverseny mellett ezúttal is keresik a falu legfinomabb süteményét. A nevezési lapok elérhetőek az önkormányzat titkárságán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm. Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a tiéd. Minek őre ment

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Csak hazai, hazai slágerek most a Paks FM-en.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra víradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Magyar Péter a Tisza párt elnöke az őszi országjárása első veszprémi állomásán arról beszélt szombaton, hogy a jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és működtetni. Hangsúlyozta, hogy a Tisza továbbra is az emberek bevonásával akarja formálni a politikát, ezért fontosnak tartja az országjárás folytatását. Elmondta azt is, hogy a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500596-os telefonszámon lehet érdeklődni. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Már az első percben hátrányba került, végül mégis 2-1-es győzelmet aratott a Paksi FC a Color City Kazincz Barcika SC otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton. Bognár György együttese Hán János és Sia Erik találatával fordította meg a mérkőzést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. szeptember 14-én hétfőn egy újabb hetet kezdünk meg, a mai nappal egyébként az év 38. hetét. Én Strasser Andi vagyok, és ma reggel szokás szerint, ha hétfő van, én hozom az élesztőt. Remélem, hogy mindenkinek pihentető volt a hétvége, illetve programokban gazdag, hiszen többek között az atomfutás és a Richter egészségváros programjai legalább részt vettünk. Ha más nem, online aktívak voltunk, mert hogy 26 millió forintot gyűjtöttünk össze a városnak az egészségvárossal, többek között ez is a témánk lesz ma reggel, de mindenek előtt kezdjük az időjárással. A helyzet az, hogy hajnal óta esik, illetve hát néhol inkább csak csepereg az esővétel körzetünkben. Jelen pillanatban a Balatontól északra, illetve Tolna megyében jellemzőek a záporok, a zivatarok és az eső csepergélés, és állítólag még olyan 11 óra körül is előfordulhat itt a paksi vételkörzetben csapadék, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak megérkezik az ősz, megérkezett az ősz, a csapadék pedig továbbra is nagyon-nagyon kell. Ami a hőmérsékletet illeti, 18 fokot mutat a hőmérő itt most Paksnál, a stúdiónál, és állítólag 21 foknál nem is lesz több, az ország átlag hőmérsékletet is csak 19 fokra jósolják, úgyhogy így készülődjetek, és nem sok napsütés lesz a nap folyamán, inkább felhős időt ígérnek, mert azért, ha van napsütés, akkor a 20-21 fok is egészen kellemes meleg tud lenni, úgyhogy inkább ősziesen öltöztessétek majd a gyerekeket is, és így készülődjetek, egy kardigán elkél, és lehetséges, hogy ma a zárt cipő már jó, hogyha előkerül. Ez tehát a legfontosabb. Egyébként, ami a hetünket illeti, egészen kellemes napok jönnek, a következő két hetes előrejelzés is azt mondja, hogy általában olyan 22-26 fok közötti értékek lesznek, és több napra is, egy olyan 4-5 naponta azért azt ígéri az előrejelzés, hogy esni fog az eső. Persze arról egyelőre nincs szó, hogy mikor esik végre annyit, hogy bepótolja magát, és a föld megkapja azt a mennyiséget, ami hiányzik belőle, de egyelőre továbbra is azt ígérik, ugye, hogy a szuper El Niño közeledik, illetve annak hatása ide Magyarországra is csapadékos telet hozhat, ott esetleg reménykedünk a pótlásban. Egyébként, ami még az időjárással összefüggő, hát mondhatnám, eredményeket illeti, már 4 megyében is feloldották a tűzgyújtási tilalmat, sajnos nem Tolna megyében, úgyhogy ügyeljünk továbbra is arra, hogy ezzel azért tisztában legyünk. A nyugati megyéket már többször eláztatta úgy az eső, hogy a szakértők és a szakemberek úgy döntöttek, hogy ott feloldják a tűzgyújtási tilalmat, nevezetesen Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala és Somogy megyékben, de hazánk többi megyében továbbra is fennáll a tűzgyújtási tilalom, ugyanis ezeken a területeken nem esett tehát megfelelő mennyiségű eső ahhoz, hogy a talaj kellőképpen átnedvesedjen, így az erdei biomassa továbbra is nagyon száraz. Egyébként a tűzgyújtási tilalomról általában a katasztrófavédelem honlapját szoktuk ajánlani, hogy onnan tudtok tájékozódni, katasztrófavédelem.hu. Ezek a legfontosabbak, ami az időjárást illeti. Most zenével folytatjuk, aztán hamarosan jövök azzal, hogy mire számíthattok ma reggel, játékok eredményhirdetéseire, nyertesek bejelentésére és múlt hétvégi programokra való visszatekintése, valamint foglalkozunk az ehetiekkel is. Ami pedig szól, az George Michael nagyszerű slágere, a Careless Whisper, Burak Yeter a török DJ feldolgozásában. Jó reggelt mindenkinek!

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 3 perccel járunk, 6:45 után, továbbra is 18 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, szeptember 14-én, amikor is Roxana és Serena nevű kedves hallgatóinkat üdvözlöm. Ők a névnaposok, a ritkább nevek közül ma ünnepel az Armida, az Armilla, Emerita, Rexana, Rosanne, Rosita, Serénke, Serénus és Sonora nevű kedves ismerőseiteket is megköszöntetitek. Ők is a mai napon névnaposok, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek egy olyan színésznővel, aki annak idején a 90-es évek elején vált országosan ismerté, a Familia Kft. Című sorozatból Szép Krisztát alakította, Santus Barbara, aki 1967. szeptember 14-én látta meg a napvilágot Budapesten, Kalász Barbara néven, kevesen tudják, hogy ő kapja Santus János tiszteletére, illetve az ő iránti tiszteletből változtatta meg a családi nevét. Santus János annak idején természettudós, utazó, néprajzkutató és állatkert alapító is volt. 1825-ben egyébként Csokonyán született, de aztán az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedett. Szóval, amíg Santus Barbara színésznőt illeti, ő ma 59 éves, Isten éltessen mindenkit, aki ma vele együtt ünnepel. Ezen a remek hétfői napon ugyanis végre nincs annyira meleg, és egy picit esik is az eső, egyébként elég alaposan megszínezte a város, tehát hogyha kiléptek majd az utcára, akkor egyrészt érezhető az eső illata, másrészt vizesek az utak, a járdák, apropó, vigyázzatok magatokra az utakon is, és tartsatok egész reggel velem, már is mondom, hogy mire számíthattok, ami a témákat illeti. A harmadik legjobb bevételi eredményt produkált a Paks, a Richter Egészségváros programjának keretein belül a szombati napon, hiszen 26 millió forintot gyűjtöttünk össze, több mint 26 millió forintot. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója érkezik majd hozzám reggel 7:30-ra, hogy 8 óráig kibeszéljük ezt a fantasztikus eredményt, még egyszer megnézzük és átvegyük, hogy mire is lesz költve. És hát ezen kívül van nekem egy-két ravasz kérdésem a főigazgató asszonyhoz, mert hogy másfél éve mióta itt tevékenykedik a városunkban, azért több nagyszerű újítás érkezett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van még a tarsolyában. Mit lehet kihozni a paksi egészségügyből? Aztán a mai napon kezdődik meg Tolna vármegye legnagyobb rendezvénye. Na vajon melyik az? A Szekszárdi Szüreti Napok programsorozata, amelyen egyébként rekordkísérletet is végre fognak hajtani. A legnagyobb létszámú szüreti felvonulást szeretnék összehozni, nem tudom, erről tudtok-e. Úgyhogy Szekszárd is össze akar fogni, és mindenkit arra buzdítanak a megyéből, illetve a környékről, hogy csatlakozzunk. Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója lesz a vendégem 8 óra után, és többek között ezt is kibeszéljük. Egyébként a sztár fellépők között ott lesz majd a Hooligans és a 4-es Street is, tehát jók lesznek a programok a Szekszárdi Szüreti Napokon. Aztán ezen a hétvégén kerül megrendezésre Simontornyán a Szüreti Nap, szintén a szombati napon, és ami érdekes a simontornyai Szüreti Nap kapcsán, hogy civil kezdeményezés keretein belül szervezik meg, elítólag egy ottani lakosnak jutott eszébe, hogy kéne szervezni Szüreti Napot Simontornyára is. A főszervező nem más, mint Bényi Bernadett, és állítólag kedves férje. Bernadett állítólag csak egyedül tud jönni, de 8:30-ra érkezik. Amit ígért, hamisíthatatlan simontornyai szőlőt, hogy azzal együtt fog érkezni, és kibeszéljük majd ezt a civil kezdeményezést. 9 óra után pedig Vivivel sorsoljuk a világbajnok játékunkat, kiderül majd, hogy kinyeri meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából, úgyhogy ezek lesznek a témáink, jó lesz, nagyon jó lesz, és nem tudom, hogy láttátok-e, hogy a hétvége folyamán kisorsoltuk azt a játékot, illetve nem, ott nem is sorsolni kellett, jut eszembe, ott csak eredményt kellett hirdetni, ugyanis szombaton, amikor az egészségváros programjai zajlottak, akkor ugye délelőtti órákban, egészen korán a délelőtti órákban a Facebook oldalunkon indítottunk egy játékot, méghozzá egy tippjátékot, és meglepő, hogy mennyire nagyon-nagyon sokan velünk játszottatok, már is nézem, 151-en egészen pontosan. A játékban arra kértünk benneteket, hogy tippeljétek meg, hogy mennyi forintot, hány forintot, mennyi pénzt gyűjt majd össze Paks a Richter Egészségváros keretein belül, és hát a legkülönbözőbb tippeket kaptuk. Ugye volt, aki írt mondjuk 21 vagy 25 milliót, valaki 95 millió forintot írt, nagyon optimista volt, de nagyon sokan írtak egyébként 10 millió forint alatti összeget, 3-4 milliót, akkor nézem, valaki 8,5 milliót írt, 4,5 millió forintot, 14 millió forintot, 18-at, úgyhogy voltak kisebb összegek is, nem tudom, hogy ők reálisak akartak lenni, vagy pessimisták voltak, egyébként lehet, hogy én is csak olyan 15 millió forint környékén tippeltem volna, hogy ne vigyem túlzásba, van itt 30 millió forint és 52 millió forint is, de vannak, mondom, sokkal kisebb összegek, és akkor lássuk egyébként, hogy ki lett a nyertes, a poszt alatt egyébként ott van, két nyertest hirdettünk, mert hogy ketten voltak, akik 26 millió forintot tippeltek, egyébként ugye az volt az eredményhirdetés lényege, hogy a legközelebb tippelő lesz a nyertes, de mivel ketten is 26 millió forintot írtak, ezért ők lettek a nyerteseink, Fábián Sándorné és Zeleznyik Tünde, nekik gratulálunk, ők tehát a nyerteseink a tippjátékunkban, és Paks FM-es ajándékcsomag lesz majd az övék, amit remélhetőleg hamarosan átvesznek, és majd jól le is fényképezzük őket. Szóval jó kis tippjáték volt, rengetegen játszottatok, de még jobb, hogy sokan elmentetek az egészségsétára, illetve lájkoltátok az Egészségváros paksi megmozdulásait, és ezáltal is gyűjtöttetek. Szóval fogunk még erről beszélni majd 7:30 után. Most viszont hamarosan reggel 6:30 folytatjuk zenékkel, aztán Gabi jön a hírekkel.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots program regionális központja nyílik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, írja az MTI. A novemberben induló központ klubfoglalkozásokkal és képzésekkel támogatja majd a környezeti nevelést, októbertől pedig alsó tagozatos diákok számára rendszeres szakköröket is szerveznek. Magyarországon jelenleg több mint 100 Roots and Shoots csoport működik, a Szegedi lesz a hálózat negyedik regionális központja. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajzt kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
2: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
1: Az október 3-án megrendezésre kerülő falunapra idén is meghirdeti a hagyományos főzőverseny Dunaszentgyörgy község önkormányzata tette közzé a település a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a főzőverseny mellett ezúttal is keresik a falu legfinomabb süteményét. A nevezési lapok elérhetőek az önkormányzat titkárságán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szombati nappal bemutatkoztak az első Bozsik tornán a Gerjenese fiataljai, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az U11-es korosztályt a klub felnőtt csapatának kapitánya Hajnes Dávid vezeti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

indult a félhetes hírek után a zenék sora. A Robbie Williams és Nicole Kidman 25 évvel ezelőtt énekelt ilyen kellemesen együtt, 2001-ből szólt a Something Stupid. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Pontosan 7 perccel járunk reggel fél hét után, szeptember 14-én hétfőn, amikor egy picit talán most jobban esik az eső a vételkörzetünkben, egyébként egyre több felé esik, nyugat felől érkezett a csapadékzóna. Reggel 6 óra után még csak arról tudtam beszámolni, hogy elsősorban a Balatontól északra és Tolna megyében, Paks környékén esik, de most már Bács-Kiskunban és Pest megyében is több helyen. Valahol csak szemer kél, de hát mégiscsak némi nemű csapadék. Ma egészen kellemes őszi napban lesz részünk. 21 fokot ígérnek maximum Paksa, úgyhogy így készülődjetek, így öltözködjetek. Az esernyők jó lesz, ha előkerülhetnek. Hihetetlen, hogy itt tartunk egy ilyen nyár után, hogy ilyet is lehet mondani. Vigyetek magatokkal esernyőt, pláne azok, akik a nap folyamán többször gyalogosan fognak közlekedni. Egyébként egész napra borongós, felhős időt ígértek, maximum 21 fokot tehát, és még olyan 11 óra körül is némi nemű esőt, aztán állítólag délután már esni nem fog, de marad a borult, borongósabb idő, ami pedig az egész hetünket illeti, 22 és 26 fok közé jósolják a legmagasabb nappali értékeket, és azt ígérik, hogy a héten még fog esni az eső, és hát aztán meglátjuk, hogy mikor jutunk el végre odáig. Ezt fél hét előtt is mondtam, hogy bepótolja a csapadék önmagát, és a földben lesz annyi csapadék, amennyire szükség van. Szóval nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, ezek a legfontosabbak, ami az időjárást illeti, ami pedig az eheti programokat. Nos, számos nagy rendezvény lesz ezen a héten is, elsősorban szüreti napok, felvonulások és bálok, többek között ezzel is foglalkozunk hamarosan, most Beyoncé érkezik és a Love on Top, aztán ránézzünk a heti program lehetőségekre.

0: Beyoncé után 3 perc múlva, 6:45. Nagyon sok program vár ránk ezen a héten is, ahogy említettem egy pár perccel ezelőtt, elsősorban szüreti napok, szüreti bálok, és a mai napon veszi kezdetét Tolna vármegye legnagyobb rendezvény sorozata, ez nem más, mint a szekszárdi szüreti napok program sorozata, ahol rekord kísérletre készülnek a szekszárdiak, erről majd 8 óra után részletesebben is szó lesz. Most viszont nézzük meg, hogy egészen pontosan milyen programok várnak ránk ezen a héten.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: Ami a szekszárdi szüreti napokat illeti, a mai napon tulajdonképpen egy kiállítás megnyitóval nyílik a program sorozat este 17:30, Egy fürt szekszárd címmel alkotó művészeti kiállításról van szó a szüreti hagyományok jenyében. Holnap pedig szintén a Babits Mihály Kulturális Központban 17:30 40 év fazekasság, 40 kerámia díj a szekszárdi borvidékről címmel nyílik meg egy tárlat. Aztán 16-án szerdán este 19 órakor a Babits Mihály Kulturális Központban a Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal érkezik, majd csütörtöktől pedig vasárnapig már a nagy rendezvények sora érkezik, többek között a Béla királytéri színpadon, illetve a Vármegyeháza dísztermében, ami a sztárfellépőket illeti. Pénteken Dér Henny, Kökény Attila és Jude Law lesz a sztárvendég, a szombati napon a 4-es Street, vasárnap pedig a Hooligans lesz a sztárvendég a szekszárdi szüreti napokon. Ami a holnapi napot illeti, hogy visszaugorjunk kronológiai sorrendhez, a holnapi napon Janikowski 100 címmel zenés felolvasó színház lesz Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában 17 órára várnak mindenkit. Az irodalmi este Janikowski Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szöveg hallhatóak majd felolvasások, és ismert 50-es, 60-as és 70-es évekbeli slágerekkel lesznek a felolvasások megfűszerezve. Aztán szeptember 17-én, vagyis a csütörtöki napon Kalocsán is koncert lesz, Hulló levelek szárnyán címmel őszköszöntő irodalmi hangfürdőre várnak mindenkit, Mihó Izabellával a Kalocsai Tomori Pál városi könyvtárban este 6 órakor kezdődik a program. Ami Paksot illeti, a 19-i napon, szombaton Oswald Marika a Tűzről pattant című estjével, operett gálájával érkezik este 6 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központba. Ami pedig a nagy rendezvényeket illeti, nem csak szüreti napok lesznek ezen a hétvégén, hanem a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál is most kerül megrendezésre a pénteki és a szombati napon. Az Érsekkertben rengeteg gasztró élmény zenei kísérettel, ide is mindenkit szeretettel várnak. A szombati napon kerül megrendezésre a szüreti felvonulás és bál Simon tornyán. Ezzel a programmal kapcsolatban részletesebb információkat is hallhattok majd ma reggel 8:30, úgyhogy lesz program bőven, van miből.

A TNT együttes vadonatúj slágere a Paks FM-en. Pontosan 4 perccel járunk reggel 6:45 után. Lássuk, hogy mi a helyzet a fenékküszöb építésének környékén. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem rendre most már egy olyan 2 hete feldobja a Facebook az ismerőseim bejegyzéseit arról, hogy lelátogattak a fenékküszöbhöz. Ugye elsősorban a Dunaszentbenedeki oldalról látványos a történet, és bár elsősorban ott a túloldalon, de ezen az oldalon, a paksi oldalon is, elzárások, vagy csorompók, vagy szalagok jelzik, hogy meddig lehet menni, azért nagyon sokan ezeket a szabályokat nem tartják be, úgymond rá mennek, rá sétálnak, rá állnak a fenékküszöbre. Ezt egyébként nem biztos, hogy sok helyig megtehetjük majd. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy most tegyük meg minél előbb, elméletileg nem tehetjük meg, szóval nem sokáig, hiszen hamarosan, hogyha a Duna vízszintje tovább emelkedik, akkor lényegében a víz majd eltakarja a fenékküszöböt. 2 nappal ezelőtt Dunaszentbenedek község önkormányzata is közzétett egy felhívást, egy lakossági felhívást, méghozzá többek között a Facebook oldalán, amelyben azt írják, hogy a fenékküszöb kezdetben bizonyosan látványosságnak fog számítani, több érdeklődő is felkeresi majd, a helyszínen kihelyezett sorompók és figyelmeztető táblák a balesetek megelőzését szolgálják, mindenkit kérnek, hogy a saját és a hozzá tartozóik biztonsága érdekében ne lépjenek a műtárgy területére, tehát ne akarjunk átsétálni a Dunán, mint egy hídon, a fenékküszöbön. Ugye jelenleg a fenékküszöb az alacsony vízhozam miatt még úgymond szárazon áll, viszont amint a Duna vízhozama eléri a körülbelül 900 köbméter per szekundum értéket, úgy a víz át fog bukni konkrétan a fenékküszöb felett, így az teljesen víz alá kerül. A hirtelen megváltozó vízviszonyok és a sodrás életveszélyes helyzetet teremthetnek, tehát mindenkit kérnek a szabályok maradéktalan betartására, nem csak Duna-Szentbenedek község önkormányzata, hanem az Országos Vízügyi Főigazgatóság is, szóval ennyit a Duna-Szentbenedeki látványosságról. Egyébként ahonnan még lehet szemlélni a fenékküszöböt, onnan is lehet látni, hogy miről van szó, és valóban egyébként addig lehet majd látni, amíg a Duna vízszintje kellőképpen meg nem emelkedik, és hát tulajdonképpen ezt várjuk, hogy ez megtörténjen.

hogy ennyit a fenékküszöb munkálatairól, illetve arról, hogy hogyan is közelítsük meg és nézelődjünk, hogyha meg akarjuk nézni. Hamarosan egyébként lejár a 30 nap, amely időintervallum ugye meg lett hirdetve a fenékküszöb építésére. Én biztos vagyok benne, hogy a 30 nap leteltével, illetve amikor már majd teljesen elkészül, akkor fognak még majd ezzel központilag is jó sokat foglalkozni. Hamarosan reggel 7 óra, folytassuk zenékkel, aztán körülnézünk többek között az utakon.

0: Közlekedj velünk!
1: Nagyon jó utat kívánok a mai napra, illetve egész hétre, és mindenek előtt balesetmenteset. Balesetről nincs hírünk, de forgalomkorlátozásokról igen. Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába, a Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-asig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. A Pécs felé vezető oldalon pedig a Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak, ott a szemközti oldalra terelik át a forgalmat, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Tolna határában ma favágók fognak dolgozni, reggel 7 óra után a 134-es kilométer környezetében sáv lezárása és jelzőrös irányításra készüljetek. Pont a 6-os főúton, ahol Szekszárd és Paks között azért elég nagy szokott lenni a forgalom olyan 7 és 8 óra között, kitartást mindenkinek. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, a 115-ös és a 116-os szelvények között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton a Fülöpszállás és Solt közötti szakaszon még mindig tart az útfelújítás, a 35-ös és az 51-es szelvények között továbbra is több helyen lezárják napközben a fél útpályát, és ez bizony ott is torlódásokat okoz. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es szelvények között építési munka miatt van útszűkület, Kégy térségében pedig a 16-os szelvénynél árok és patka rendezési munkák miatt kell számítanotok útszűkületre. Nagyon jó utat mindenkinek, és türelmet!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt!
1: Mindjárt reggel 7 óra, Gabi jön a hírekkel, aztán majd a zenék után én is visszatérek. Egy igen érdekes témával alvás szakértők és pszichológusok is küzdenek azért, hogy 9 órakor kezdődjön az iskola, no nem mindenkinek, az általános iskolásoknál nem, viszont a középiskolás diákoknál biológiai folyamatokkal támasztják alá a kutatók azt, hogy erre bizony szükség lenne, hogy miről van szó egészen pontosan 7 óra után el fogom árulni. Jó reggelt mindenkinek!
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: De egyébként, ha a gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
3: Nem lehet focizni. De. Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
2: Dehogy?
3: Ezt most mondom.
2: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem, ugye, az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
3: De legyen sok osztály, mondtam, egy helyen. Hát tehát most... ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
2: Ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportba, de
3: foci
2: jó.
3: Közben.
2: Hát nem csak foci, nem foci
3: de
2: közben.
3: A foci
2: nem csak
3: a hiddel,
2: szól,
3: hogy nagyon
2: mi
3: fontos.
2: Mi vagy te, Orbán Viktor?
3: Nem vagyok
2: de
3: Orbán.
2: A fociról szól. Ne.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat!
5: 0629 411 071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0620 9 411 071.
4: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra víradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott: ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény. 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a Paksi 3-as számú, a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, és pár évente megszervezik a találkozót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Michael Jackson a Pocs FM-en zenében az egyik legnagyobb slágerével, a 91-es Will You Be There áll, és Michael Jackson film a streaming szolgáltatóknál már elérhető egyébként pár hete. A Michael Jacksonról szóló film, aki nem ment el moziba, vagy már nem is tervezi, az jó, hogyha tudja, hogy a streaming szolgáltatók felületei már elérhető. Az a film, amely állítólag közel 200 millió dollárból készült, és átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt, mint álomhatárt, arról nem is beszélve, hogy a filmet megnézők legnagyobb örömére lesz folytatás, ezt ígérik. Állítólag egyébként az első rész leforgatása után már leforgatták a második rész egynegyedét kapásból, úgyhogy lesz második része a Michael Jackson filmnek. Aki ugye látta a filmet, tudja, hogy nem Jackson élete végéig tartott az első rész, úgymond elég korán befejeződött a mű, és nagyon sokan várják a folytatást. Jó reggelt mindenkinek, reggel 7 óra után 2026. szeptember 14-én hétfőn üdvözlöm a Szerénákat és a Roxánákat, ők a mai napon a névnaposok. Sok boldogságot kívánok mindenkinek, és hát egy nagyon kellemes, mondhatnám, hogy őszies napot, ugyanis még mindig nagyon sok felé szemerkél az eső, nem csak vételkörzetünkben, viszont a csapadék majd elvonul, a felhős idő marad, maximum 21 fokos hőmérsékletet ígérnek a nappali órákra Paksra, de országszerte se ígérnek sokkal többet, úgyhogy így készülődjetek, ha még nem keltetek útra, akkor jó, ha tudjátok, hogy esős odakint az idő, még hogyha csak szemerkélős is a vételkörzetünkben, és bizony eljött a nap, amikor azt mondhatjuk így kora reggel, hogy esernyő legyen nálatok, illetve a gyerekeket is esernyővel és esőkabáttal készítsétek. Apropó gyerekek és fiatalok, oktatási reformot várnak nagyon sokan a választások után, és ilyenkor megjelennek azok a különböző szakértői csoportok is, akik már esetleg régebb óta lobbiznak bizonyos változtatásokért. Vannak bizonyos szakértők, kutatók, akik például azért lobbiznak, hogy a középiskolásoknak ne reggel 8 órakor, pláne ne 7 óra 45-kor kezdődjön a tanítás, hanem délelőtt 9 órakor, hogy egészen pontosan milyen egyébként biológiai folyamatokra appellálnak, illetve hivatkoznak, amelyek a sertülőkben zajlanak le, azt is el fogom hamarosan mondani, szóval jó reggelt és nagyon jó készülődést mindenkinek. A Wallace és a Melody, ezzel folytatjuk, jó rádiózást is.
1: Ovi, suli, meló ma is. Készülődj velünk! Paks FM, összeköt!

0: nekem is jár.
1: Dehes újdonsága, a Kiskece szólt a Paks FM-en. Pontosan 2:48 után, nos, kinek hány órakor kezdődik az iskola? Ugye általában az általános iskolásoknak pontban reggel 8 órakor kezdődik a suli, a középiskolásoknak pedig általában korábban 7:45-kor, pedig alvásszakértők, alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek is küzdenek azért, hogy a középiskolásoknak délelőtt 9 órakor kezdődjön az iskola. Nem tudom, hogy hallottatok-e már erről, ugye a választások után oktatási reformot várnak nagyon sokan, és hát ilyenkor megjelennek azok a szakmai csoportok is, akik esetleg már régebb óta lobbiznak bizonyos változtatásokért. No, nézzük meg, hogy mire hivatkoznak azok a szakértők, akik azt állítják, hogy a középiskolásoknak 9 órakor kellene kezdődnie az iskolának. Ugye nyilván sok szülőnek ismerős a kép, illetve középiskolásoknak is, hogy a nagyfiú vagy nagylány mondjuk este 11-kor, sőt, éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, csetel, vagy valamilyen aktivitást folytat, még akkor is, ha fekve az ágyban, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első két tanórát pedig félálomban esetleg végigüli. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is fel tudna kelni. Na most nézzük, hogy mit mondanak az alváskutatók. Ők évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdése berendezkedett magyar iskolák órarendjébe. Ezen szeretne most változtatni többek között a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban tehát későbbre tolják az órakezdést, és hogy miért jöjjön az a biológiai folyamat, amely a serdülőkben zajlik le, és erre hivatkozik ez a csoport. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbély dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének a munkatársaként publikálta az úgynevezett két folyamatos modelljét, eszerint két egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki, minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók kölcsönhatása alakít, például a fény, az étkezések, vagy a társas aktivitás időpontjai. Na most nézzük, hogy a két folyamat hogyan alakul serdülőkorban. Mindkét rendszer, az S folyamat és a C folyamat is állítólag átalakul a serdülőkorban, méghozzá ugyanabba az irányba változik, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális és éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Szóval azt állítja ez a munkacsoport, hogy van egy biológiai folyamat ennek az úgynevezett S és C folyamatnak köszönhetően serdülőkorban, amely pontosan úgy megy végbe, hogy azt eredményezi, hogy a serdülők nem tudnak aludni este 10 órakor, semmiképpen sem, egyszerűen nem tudnak álomra szenderülni, és mivel később fekszenek, jobban is esik neki a nekik a később kelés, ezért javasolják a 9 órási óra, illetve iskola kezdést a középiskolásoknak, és hogy van erre példa európai országokban, igen, van, Londonban, illetve az Egyesült Királyságban nagyon sok helyen a középiskolákban 8:30-kor kezdődik a tanítás, Finnországban 9 és 9:45 között, aztán Franciaországban, illetve Spanyolországban is vannak régiók, bár ott régiónként eltérő, ahol állítólag 9 órakor kezdődik a tanítás, bár a Spanyolországban például egy hosszabb ebédszünet előtt ugye fontos a siesta idő, ott ugye 16 óráig tart ilyen értelemben akkor a suli, és Írországban is 9 órás az iskola kezdés a középiskolákban, tehát van erre példa, hát meglátjuk, nem tudom ki mit szól hozzá, most viszont hamarosan 7:30, és azok a középiskolások, akik 7:45-kor kezdenek a suliban, remélhetőleg már úton vannak, balesetmentes, nagyon jó utat kívánok mindenkinek, illetve kitartást többek között a Paksi körforgalom környékén, iskoláknál, óvodáknál, hiszen ilyenkor a legnagyobb a forgalom. Vigyázzatok magatokra! Barbra Streisand.

0: Mindjárt reggel 6:30 Gabi jön a hírekkel pár ajánlat után, és utána remélhetőleg megérkezik hozzám dr. Tóczi Borsatelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Vele készülünk átbeszélni a Richter Egészségváros kapcsán született paksi eredmény. Több mint 26 millió forintot gyűjtöttünk össze, nagyon magas összeget, hogy miért magas, mire lesz költve, és egyáltalán annak idején hogyan jött a Richter Egészségváros ötlete. Ezekről fogunk beszélgetni, maradjunk együtt.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra víradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots program regionális központja nyílik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, írja az MTI. A novemberben induló központ klubfoglalkozásokkal és képzésekkel támogatja majd a környezeti nevelést, októbertől pedig alsó tagozatos diákok számára rendszeres szakköröket is szerveznek. Magyarországon jelenleg több mint 100 Roots and Shoots csoport működik, a Szegedi lesz a hálózat negyedik regionális központja. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter Egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény. A héten a paksi hivatásos tűzoltó egységek jártak a Paks 2 építési területén, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A cég tájékoztatása szerint nem egyedi esetről van szó, ugyanis a tűzoltók rendszeres bejárást tartanak a beruházás területén a kellő helyismeret megszerzése érdekében. 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a Paksi 3-as számú, a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, és pár évente megszervezik a találkozót.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Már az első percben hátrányba került, végül mégis 2-1-es győzelmet aratott a Paksi FC a Color City Kazinc Barcika SC otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton. Bognár György együttese Hán János és Sie Erik találatával fordította meg a mérkőzést.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Jó kis dinamikus dalok után itt vagyunk Etelkával. Ahogy ígértem, dr. Tóth Szívós Etelka, vendégem, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát hogy aludtál az elmúlt két napban?
2: Még mindig eufórikus a hangulat, én azt gondolom.
1: Euforikus?
2: De most már könnyebb. Egy teher lement, és az az összefogás, amit tapasztaltunk mindenkinek a részéről, hát az abszolút felemelő érzés.
1: Hát igen, úgy akartam kezdeni, hogy nem tudom, mikor aludtál többet, a Richter Egészségváros programja előtt, vagy után, mert hát előtte meg annyit dolgoztatok a programon, hogy akkor esetleg azért nem aludtál nyugodtan, meg hogy mi lesz, megmozdul-e a város?
2: Ez fontos volt, tehát sejtettük, de biztosak nem lehettünk benne. És azt gondolom, hogy mindenki annyira jól vizsgázott, és amikor az egészségügyi ellátás fejlesztéséről van szó, mindenki egyszerre lép. Én nem is tudnám felsorolni a teljesség igénye nélkül, hogy ki az, akiknek hálával tartozunk, az önkormányzat, hogy beszállt el ebbe a Richter önmaga, mint lehetőség. Ezen kívül a munkatársaim, akik úgy jöttek, hogy nem is feltétlen az ő szakrendeléseiknek szólt a beszerzés, de mégis a gyógyászati központ fejlődésének az érdekében ott töltötték a napot, és jókedvűen, és emellett a média, tehát a média nélkül nem jutott volna az emberekhez ez a lehetőség, tehát maga a Paks FM, a Telepaks, az Életfa idősek otthona, tehát attól azt gondolom, hogy nincs, vagy nem volt meghatóbb, amikor tolószékekkel a gondozottakat, a gondozók kisegítették a sétára. És nem csak környékbeliek voltak, hanem az orvosok elmondása alapján a szűréseken megjelentek Szegedről, Dunaújvárosból, környező településekről, maguk a paksiak, és mégiscsak egy nagyon szerencsés rendezés volt, hogy az atomfutással együtt került megrendezésre, mert a futók is látogatták a sátrakat, hogy a Paksi Atomerőműnek, illetve az AtomX-nek is rendkívül hálásak vagyunk, és a közvetlen munkatársaimnak, mert az oroszlán részét, a menedzselését, azt az asszisztensem, a Szabóné Varkori itt vette le a vállamról.
1: Mi mindenhonnan azt hallottuk egyébként, hogy óriási ötlet volt az atomfutással egybefűzni ezt a történetet, erősítette a két rendezvény egymást. Azt nem tudom, hogy arról van-e információt, hogy hány vidéki futó, akár Nyíregyházáról érkező futó ment el szűrésre, de ami a lényeg, hogy a Richter Egészségváros programjának keretein belül 26.251.000 forintot gyűjtött össze a város, ugye volt egy 3,5 millió forintos alapadomány a Richter Gedeon NRT részéről, ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, ismételjük el, és az összes többi adománypontot szűréseken és tanácsadásokon való részvétellel tudtuk gyűjteni, és hát az az igazság, illetve online jelenléttel, hát nem tudom, te is álltok délután 5 óráig nyomkodtál ott a helyszínen.
2: Igen, ott már kértem a kollégámat, hogy szólj léci, amikor fölemerhetem a fejemet a telefonból, és nem kell tovább nyomni a gombot, hogy mikor van az utolsó pillanat. Tehát így az online térben is nem volt nehéz, hogy akár csak egy emojit a hozzászólásokhoz küldeni, és minden egyes hozzászólás 500 forint. Tehát ezt nem lehetett feladni az utolsó pillanatig, ezeket nyomni kellett.
1: Összeszámoltad, hogy akkor te hány ezer forintot kerestél az online térben?
2: Nem.
1: Csak nyomkodtál.
2: Igen.
1: Igen, mert ugye, és ezt nagyon sok sokszor elmondtuk, főleg szombat délelőtt, amik tartottak az élő tudósításaink a helyszínről többek között, hogy minden paksi vonatkozású videót, megosztást, illetve aktivitást az Egészségváros Facebook oldalán lájkoljunk, vagy kommenteljünk, és szerintem mindenki ezzel jutott, és mindenki megértette a feladatot, mert hogy úgy tudom egyébként, hogy az adomány nagy részét az online térben gyűjtöttük végül is össze.
2: Igen. Uh-huh. Gyakorlatilag fizikai képtelenség lenne.
1: Annyi szűréssel
2: jelenléttel, igen. Szimplán a jelenléttel. Tehát nagyon fontos volt maga a szűrés, mint lehetőség, de a forrás nagy része az, az online térben keletkezett.
1: Arról vannak információink, hogy hány ember hány szűrésen vett részt, vagy esetleg később kapunk erről?
2: Később kapunk a Richtertől, igen, egy tájékoztatást.
1: Aha. Képzeld el, hogy ugye mi a Paks FM-mel a délelőtt és a reggeli órákban a Facebookon és a rádión keresztül is az élő bejelentkezéseket csináltuk, többek között én is délig a stúdióban ültem, és mielőtt ki tudtam volna menni a rendezvényre, egy arany lakodalmi ebédre kellett mennünk, és ott az arany lakodalmi ebéden a Paksi halászcsárdában felváltva nyomkodtam a lájkokat, én is a férjem mobiltelefonján, ugye az ő Facebook belépésével, aztán meg az enyémmel, szóval szerintem nagyon sokan jártak így, és el tudnak mesélni, hogy milyen szituációkban próbáltak legalább online jelen lenni, ha éppen nem tudtak kimenni. Milyen hangulatot tapasztaltál egyébként odakint? Te végig kint voltál a rendezvényen.
2: Kicsit ilyen fesztivál hangulatot. Uh-huh. A Richter maga is színessé tette a tornák a zenés rendezvényekkel, de mellette zajlott az atomfutás, tehát ez egy akkora rendezvény volt összegészében, hogy én nagyon szeretném, ha ez a jövőben is megtörténne.
1: Ezt hogy érted? Azt hittem, vagy azt hittük, hogy a Richter Egészségváros az életben egy településre csak egyszer látogat el, ugye 17 éve létezik ez a kezdeményezés.
2: Lehetőség van többször pályázni, nem látjuk a szabályzatban azt, hogy nem lehetne, és maga a Richter is, a rendezvény szervezők úgy váltak el tőlünk, hogy nagyon jól érezték magukat Paksvárosában, szeretnének ide visszalátogatni, úgyhogy pályázzunk. Ez lehet, hogy nem jövőre lesz, lehet, hogy nem két éven belül, mert más településeknek is lehetőséget, esélyt kell biztosítani, de van rá lehetőség, hogy újra és újra pályázzunk.
1: Miért is ne? Miért is ne? És azt nagyon sokszor elmondtad, de vegyük már át, hogy akkor a 26.251.000 forint mire lesz elköltve, ugye a Paksi Gyógyászati Központ számla számára lesz ez az összeg átutalva, ezt így kell elképzelnünk?
2: A konkrétumot azt még nem egyeztettük le a Richterrel, hogy ez ténylegesen hogyan kerül átadásra. Igen, tehát többször hangsúlyoztuk, meg kellett érteni mindenkinek a célt, hogy miért fontos ez, miért fontos a szűréseken azon túl részt venni, hogy mindenki a saját egészségéért is tesz. Annak a bizonyos altatógépnek a beszerzése az egynapos sebészeti ellátásba reményeink szerint ez már nem álom, az egynapos sebészet biztosítása, illetve ezen kívül a személyzet részére ez úgynevezett OCT készülék, és ez az összeg, ez abszolút lehetőséget biztosít arra, hogy jó minőségű készülékek kerüljenek beszerzésre kompromisszum nélkül.
1: Hát mennyibe kerülnek egyébként, mit a altatógép, lehet ezt tudni?
2: Ez változó, egy jó minőségű altatógép olyan 10 millió forint környékén van, egy OCT készülék szintén változó, tehát 8-13 millió forint között. Itt nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy mi kiválasztunk egy terméket, három már ajánlat bekérését követően lehet csak kiválasztani azt az ár, illetve minőség tekintetében megfelelő készüléket, ami majd beszerzésre kerül.
1: Uh-huh. Egy valamit tisztázzunk, mi többször hallottuk az elmúlt napokban a városban, és én magam is emlékszem, hogy férjemet, amikor műtötték az egynapos sebészeten, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, lehet, hogy 20, nem tudom, akkor őt altatták. És többektől hallottuk, miután elkezdted kommunikálni, hogy altatógépet szeretnétek többek között vásárolni ebből az összegből, vagy esetlegesen összejövő összegből, többektől hallottam, hogy de hát engem is ott műtöttek, hát van ott altatógép, most akkor van vagy nincs?
2: Természetesen van altatógép, de ezek az altatógépek, ahogy elmondott, hogy hány évvel ezelőtt történt a műtét, tehát ezek egyrészt álltak, 3-4 év állnak ezek a készülékek, illetve anesteziológus szakorvossal egyeztetve, akik korábban használták ezeket a készülékeket, jelezték, hogy ezek azért nem voltak problémamentesek, tehát javítás, szerelés, és az altatógép az nem játék, tehát itt biztosra kell menni. Változnak az igények, változik az orvos technológia, így rendkívül fontos egy megfelelő altatógép beszerzése.
1: Az OCT készülékről is ejtsünk egy szót, köszönöm, hogy megmagyaráztad akkor ezt az altatógép ügyet, hogy egészen pontosan mit is csinál ez az eszköz?
2: Egyrészt vizsgálja a retina, valamint a makulának az állapotát. Nagyon korán fel lehet ismerni a zöld hályogot, illetve a szürke hályogot, és olyan vizsgálatokat végezhetünk el a segítségével, illetve a szakorvosunk, ami fájdalommentes. Ez egy teljesen automatizált készülék, tehát a beteg gyakorlatilag belenéz a készülékbe, megnyomunk egy gombot, és egy rendkívül hosszú, grafikonos, színes ábrázolás, elemzés az, ami a szakorvosnak a kezébe fog kerülni további elemzésre. Korábbiakban messzebb megyei városokba kellett ahhoz utazni, hogy egy-egy ilyen vizsgálat megtörténhessen. Jelenleg várólisták vannak azokban az intézményekben is, ahol használható.
1: Tehát, hogyha én a Paksi Gyógyászati Központba elmegyek személyzeti vizsgálatra, egy pár évvel ezelőtt voltam utoljára, akkor, amikor ott ülök, és belenéz a doktornő a szemembe, az nem az a készülék?
2: Nem.
1: Ez
2: nem.
1: Egy másik készülék.
2: Igen.
1: Jó, csak
2: igen.
1: Hogy mégis értsük, és tudjuk. Arról egyébként mi a véleményed, hogy a Richter Egészségváros Szombati program alapján a legtöbben a koleszterin szint szűrésen vettek részt állítólag. Ez egy fontos dolog, sokat hallunk erről, és akkor mindenki kíváncsi?

0: mérvadó. Gyakorlatilag egy új begyszúrással meg lehet állapítani, hogy ki mekkora koleszterinnel bír jelenleg, és tud lépéseket tenni annak tekintetében, hogy ezen változtasson.
1: Amikor a színpadon álltatok az eredményhirdetéskor, akkor tették közzé többek között azt is, hogy a szűréseken 200 volt súlyos vagy extrém érték, ugye az egészségvárosi szűrés keretein belül. Ezt nem tudom egyébként, hogy más városokhoz képest sok vagy kevés, nem tudom, hogy erről van-e információd.
0: Nincs információm. Gyakorlatilag azért azzal tisztában kell lenni, hogy ez egy új begyes szúrás és egy tesztcsík. Tehát amikor egy ilyen eredményt tapasztalunk, akkor mindenféleképpen laboratóriumban vénás vérvétellel is meg kell, hogy történjen egyébként ennek a kontrollálása, mert pár százalékos eltérés az lehet, de visszajelzésünk az nincs összehasonlítás tekintetében, de azt gondolom a populációt tekintve, hogy körülbelül azonos lehet a helyzet bármely város esetében.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy egy jó mókának fogtuk fel a Richter Egészségváros érkezését Paksra. Ó, menjünk el szűrésekre, tanácsadósokra. Egyébként a Radványi Dorottya féle beszélgetések, előadások nagyon érdekesek voltak. Én mindenkinek javaslom, hogy utólag érdemes meghallgatni ezeket az orvosokat és szakértőket, akikkel a televíziós műsorvezetőnő beszélgetett. Az Egészségváros Facebook oldalán fent vannak. És még egy kérdést engedj meg. Úgy emlékszem, hogy múlt héten, amikor itt voltál Harmad Gabi kolléganőmnél, hogy az Egészségváros programjáról beszélgessetek, akkor végül nem volt arról szó, hogy ez az egész ötlet részedről hogyan jött, hogy megpályázd a Paks városának ezt a lehetőséget, és engedd meg, hogy felidézzem, hogy 2025 májusában, mint egy másfél évvel ezelőtt érkeztél, és hát voltak azért ígéreteid, vagy legalábbis azt mondtad, hogy vannak nagy terveid. Fél évvel később, 2025. november 1-én megnyílt az egészségfejlesztési iroda, ahol szintén úgy tudjuk, hogy egy pályázati lehetőséget hoztál a városnak, amely hosszú távú, és a három alkalmazott kvázi nem kerül a pénzébe a városnak. Így van?
0: Ez így igaz. Tehát a Richter az egy lehetőség volt. Szerintem mindannyian bekapcsoljuk a tévét, és látjuk, hogy az a Richter megjelenik, hogy egészségváros rendezvény, mekkora az az összeg, amit hoz egy-egy településnek. És felelős gazdálkodóként azt gondolom, hogy nem csak azt kell várnom, hogy az önkormányzat majd a gyógyászati központot segíteni fogja, hanem magunknak is meg kell találni azokat a forrásokat, aminek a segítségével akár eszközt tudunk beszerezni. Így egyébként az érkezésemet követően azt gondolom, hogy körülbelül egy héttel később nyújtottam be a pályázatomat a Richterhez.
1: Tehát még 25-ben?
0: Még 25 május vége. Nem is tudom, lehet, hogy 18-a és 16-án kezdtem. Majd ez év elején, 2026 tavaszán derült ki, hogy talán az őszi rendezvényekbe belefér Paks városa is, és aztán végül az elsők között rendezték meg ősszel ezt a rendezvényt. A másik pedig az egészségfejlesztési irodót a belügyminisztériumhoz kellett fordulni. Ugye korábbi pályázatok EU-s forrásból már réges-régen lezajlottak. Ennek ellenére úgy éreztük, hogy ez mégiscsak egy lehetőség a városnak, és legyen egészségfejlesztési iroda, mert valóban a prevenció, a megelőzés, a szűrés, az hangsúlyt kell, hogy kapjon mindannyiunk érdekében, az intézmény érdekében és a lakosság érdekében is. Gyakorlatilag a három fő dolgozó ennek a fedezetét biztosítja, maguknak az eszközöknek, a tesztcsíkoknak a beszerzése, az a gyógyászati központnak a feladata, de azt látom, hogy szeretik a lakosok, amikor kivonulnak közvetlenül egy-egy piaci napon a munkatársaim, vagy elmennek a postára, tervezzük, hogy munkahelyekre kitelepülnek a munkatársaknak, az ott dolgozó munkatársaknak szűrési napot rendezni.
1: Igen, tehát azért akartam egyfajta ilyen felsorolást csinálni, ugye a Richter Egészségváros programjával kvázi 26 millió forint érkezett a városnak, az egészségfejlesztési iroda megnyitásával is tulajdonképpen közvetve több millió forintot nyerünk havonta, illetve úgy tudjuk, hogy havi 8-9 millió forinttal több bevétele van a gyógyászati központnak Pakson, mióta te vagy a főigazgató, bizonyos kódolási folyamatoknak köszönhetően. Én nem is kérem, hogy most ezt elmagyarázd, egészen egyszerűen arra lennék kíváncsi, hogy milyen ötleteid vannak még a tarsolyodban, tehát hova lehet még fejleszteni a paksi egészséget, illetve az egészségellátást, egészségügyi ellátást?
0: Ezek nem voltak nehéz lépések. Egyszerűen azt gondoltuk, hogy a várakozás időszakát töltsük ki valami hasznossal, amivel a lakosságnak is tudunk nyújtani valamit. Tehát azért a fő stratégia úton az mégiscsak az egynapos sebészetnek a visszaállítása, illetve a CT-készüléknek a beszerzése és annak a működtetése. És mindaddig, amíg a

0: háttérben zajlik a döntési folyamat, addig valamit tennünk kellett, ami a lakosságnak valamit tudunk nyújtani. Egyébként ezen kívül még zajlanak intézkedések részünkről a háttérben. Gyakorlatilag október 1-től megindul a masszázs újra, a gyógymasszázs. Egyenlőre ezek nem kipublikált időpontok, belső szakorvosainknak lesznek fenntartva, akik a gyakorlatilag a náluk megforduló betegeknek fogják indikálni ezeket a gyógymasszázs kezeléseket. Ezen kívül parafangó kezelést szeretnénk november 1-től indítani, ami kiváltaná a korábbi iszapkezelést, ez költséghatékonyabb, kevesebb anyagveszteséggel jár, és gondolkodunk azon, meglátjuk, hogy a forrásaink hogy állnak rendelkezésre, annak köszönhetően, hogy fantasztikus finanszírozást eredményez a munkatársainknak a közös munkája. Legalább a két csapvizes medencét hogyan tudnánk visszaállítani, itt a súlyfürdő, illetve a vízitorna medencékről beszélünk.
1: Húha, pedig a gyógyfürdőről sok szó esett, ugye korábban, de mostanában azért annyira nem esett róla szó, akkor itt is vannak elképzelések.
0: Egyelőre ez nem a gyógyfürdőt érinti, hanem igen, a két csapvizes medencét, de terápia szempontjából.
1: De azon kell átmenni, és nekünk már a levegőben ott van, igen. Esetleg terápia szempontjából, értem. És akkor egy utolsó kérdés, akkor a gyógyászati központban azon belül az egynapos sebészet újraindítása hol áll, mert úgy tudom, hogy az engedélyek megvannak?
0: Döntésre várunk. Áprilisban kellett volna a NEAC-nak összeülnie, hogy a kapacitás befogadtatásokról döntsön. Ez nem történt meg. A következő időpont az a szeptember, amikor esedékes lenne az ülés. Egyelőre az összeszakmai tagozat pozitív választ adott. Ugye az egynapos sebészet esetében nem elég az egynapos sebészeti tagozatnak, hanem az alatta működtetni kívánt összeszakma, mint az urológia, traumatológia, sebészet. Minden szakma esetében kellett kérni a támogatást. Ezek megérkeztek az önkormány benyújtotta a NEAC részére, formanyomtatványok kitöltésre kerültek, tehát gyakorlatilag arra várunk, hogy a NEAC összeüljön, és azt mondja, hogy zöld út,
1: és
0: mert
1: utána?
0: A támogatás megvan. Utána az önkormányzat, úgy gondoljuk, hogy az építészeti feladatoknak a megkezdése miatt felvonul, és így fog megkezdődni az egynapos sebészetnek a legalábbis az építészeti és az egyéb hatósági engedélyeztetési folyamata.
1: És akkor szerinted mikor nyithat meg? Mersz-e bármilyen időpontot
0: nehéz,
1: mondani?
0: Nehéz belebocsátkozni bármilyen találgatásokba. Ha én reálisan szeretném megítélni, és akkor inkább mondjuk egy későbbi időpontot, akkor az a 2027 tavasza, március. Okay. És ha nem így lesz, akkor is elnézést kérek. Nem rajtunk múlik.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit örülni egyébként a 26 millió 251 ezer forintnak, amelyet a szombati napon a Richter Egészségváros programja kapcsán összegyűjtöttünk, és akkor szerintem, nem tudom, mi a véleményed, mivel örülünk, jöhet a taps.
0: Jöhet a taps.
1: Jó, akkor jöjjön Paksi zenészekkel a Jöhet a taps című nagyszerű szerzemény, dr. Tóth Szívós Etelkának, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójának. Köszönöm szépen. Pihenni nem lesz állítólag időd.
0: Még nem.
1: Kitartást kívánunk, és további nagyon jó munkát.
0: Köszönjük a lehetőséget és a támogatást.
1: Mi is köszönjük, hogy elhoztad a Richteréket ide.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
3: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott: ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500596-os telefonszámon lehet érdeklődni. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon Enyerté képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
2: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol a szexádi születi napok programjaival folytatjuk, ezügyben érkezett vendégként hozzám Gonda Mária, a Szexádi Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, szia, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Hát mi úgy promotáltuk már a tegnapi napon, kérlek szépen, a Facebook oldalunkon ezt a rendezvényt, hogy Tolna vármegye legnagyobb rendezvénye veszi kezdetét a mai napon, hiszen tulajdonképpen mindig egy hétig tart, és elképesztő mennyiségű programot sorakoztattok fel minden egyes évben. Rengeteg koncert, rengeteg program vár ránk idén is. Mindjárt arról is lesz szó, hogy mivel kezdünk, de kezdjük a legfontosabbal. Rekord kísérletre készülünk, illetve készültök. Hát hogy jött ez a fantasztikus ötlet?
2: Az előző évben már rekordszámú résztvevője volt az esemény, vagy illetve a szexádi születi napok egyik legkiemelkedőbb eseményének a felvonulásnak, és akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy ezt egy picit magasabb szintre kellene emelnünk, illetve az sem titok, hogy megirigyeltük Bajától a Csárdással kapcsolatos rekordkísérletüket. Na most azt mi nem tudtuk volna kivitelezni, mert ez túl bonyolult lett volna itt a születi napok forgatagában, úgyhogy az az ötletünk támadt, hogy akkor ezt az eseményt fogjuk magasabb szintre emelni, és a legtöbb résztvevővel megvalósuló születi felvonulást szeretnénk. Rekordját szeretnénk felállítani. Egyébként most ez ilyen fura helyzet, mert hogy nem titok, hát ilyen rekord még nincs, úgyhogy ez mindenképp rekord lesz. Nekünk meg kellett határozni egy alap létszámot. Itt azért nem voltunk annyira bőkezők, és 2500 főt határoztunk meg, és nem árulok el azzal túl nagy titkot, de ugye lejárt már a jelentkezési határidő, és ezt bőven túlléptük. Most már csak az kell, hogy az idő is kegyes legyen hozzánk, és ez a rekordkísérlet meg is tudjon valósulni, tehát meg tudjon valósulni a felvonulás.
1: Igen, mert hogy 9-ig lehetett regisztrálni, no, de a regisztráció után még tényleg nagy kérdés az, hogy mindenki eljön-e, aki regisztrált, mert hát gondolom, hogy a magyar rekordkísérletet jegyzőkönyvezők nem a regisztrációt fogják nézni, hanem hogy valóságban hányan lesztek ott, gondolom én. Egyébként azt tudjuk, hogy a szexádi születi felvonuláson az elmúlt években is elég sokan szoktak lenni. Tehát van, hogy 2000 ember ott van, úgy, ahogy mondod.
2: Igen, igen. Mindig nagyon sokan vannak. 2500 alatt mostanában nem is volt a létszám, és ahogy említettem, tavaly több mint 3000 fő vett részt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy eljönnek. Olyan még nem volt, hogy jelentkezett valaki, és nem jött el csoportszinten. Most egy-két fő nyilván megbetegszik, vagy valami problémája lesz, akkor ő kiesik, de ez nem nagy létszámot jelent.
1: Melyik napon lesz a hét folyamán a szexuális?
2: Szombaton, a szombat kvázi, ha mondhatjuk így, az a népi nap, a szexuális születi napokon. Arra törekszünk, hogy itt a hagyományokkal kapcsolatban sok minden felsorakozzon, és akkor ennek a legszebb eleme ugye a felvonulás, és a leglátványosabb eleme.
1: Igen, ha valaki nem tudná, tehát a szombati napon délután 3 órakor, közben nézem én is a programot és lesek, délután 3 órakor kezdődik, és ha valaki nem tudná az útvonal, hogy honnan indul és meddig jut el, a felvonulás.
2: Igen, a Bezerédi utca, tehát a Béla Király téren van a gyülekező, az egyik gyülekező. A Bezerédi utcából indulunk el, kvázi majdnem a Városháza elől. Ott végigmegyünk a Bezerédi utcán, elkanyarodunk balra, és a főúton vonul végig. Mindenki úgy ismeri, hogy a Skála áruházik, tehát
1: abszolút.
2: addig tart a felvonulás, és akkor ott oszlik szét a gyalogosok a Szent László utca felé, a hintóval, fogatókkal, lovakkal érkezők, illetve gépjárművel érkezők pedig a Mátyás Király utca felé tudják elhagyni a területet.
1: Hú, de jó lesz, és hát egyébként a szexádi születi felvonulás nem csöndes, ugye, ha valaki nem ismerné, csak jelzem, hogy ilyenkor énekszót is lehet hallani, zenét is lehet hallani, és mindenkinek ajánljuk, egyébként gyönyörű szokott lenni, főleg a népviseletbe öltözött fiatalokkal elsősorban. Egyébként pedig az egy hét alatt nagyon-nagyon sok program van, át is fogunk rajta futni, de azt azért említsük meg, hogy a mai napon a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében este 17:30 egy kiállítással nyílik meg tulajdonképpen a rendezvény. Nagyon tetszik nekem a címe.
2: Az Egyfürd Szexárd, igen. Ezt jó néhány évvel ezelőtt azért hoztuk létre ezt az eseményt, hogy azok a nem professzionális, hanem amatőr alkotók is bemutatkozhassanak itt a születi napokon, akik a szexádon, illetve a térségben élnek, és szerintem ez egy nagyon jól sikerült ötlet, és most már évről évre szinte hagyomány. illetve nem szinte, hanem hagyománnyá vált. Tehát ezzel kezdődik a hetünk. Pontosabban a születi felvonul, vagy illetve a születi napoknak nem ez az első eseménye. Ugye mindig mondjuk, hogy mi az összes helyszínünkön szeretnénk valami programot szervezni, és régebben szombaton volt mindig a Művészetek Házában is a kiállítás megnyitó, most ezt egy héttel előbbre tettük már, mert hogy nem vagyunk annyian, hogy egyszerűen már nem győzzük ezt a sok helyszínt, úgyhogy most szombaton már megnyílt Mózer Zoltán kiállítás, a fotoművész kiállítása a Művészetek Házában.
1: Igen, mert hogy a Művészetek Házában, a Babits Mihály Kulturális Központban, a Béla Király téren, tehát valóban több helyszínen zajlanak ilyenkor az események. A Szekszárdi Borudvar hol is szokott lenni felállítva?
2: A Borudvar és az Izek utcája mindig a Béla Király téren.
1: Mindig a téren van. Mindig a téren van, és ott lesznek majd a nagy koncertek színei java is. Hogyha át kéne futnunk a programokon a teljesség igénye nélkül, mert nem tudjuk úgyse felsorolni, mi az, amit kiemelnél? Ugye alapvetően hétfőtől szerdáig a kisebb programok, bár szerdán lesz egy nagyszerű színházi előadás, tulajdonképpen koncert.
2: Ez a Best of Hungária, igen, igen. Minden évben van egy-egy színházi előadás így belépőként a születi napok előestéjén. Idén egy koncertet választottunk, ugye Fenyő Miklós már nincs köztünk, de úgy gondoltuk, hogy azért ez az a koncert egy vidám és jó nyitánya lehet a rendezvénysorozatnak.
1: Igen, a legendás Hungária dalokkal rendelkező Best of Hungária, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokak kedvence, és hát tulajdonképpen csütörtöktől vasárnapig jönnek a nagy programok, amikor tulajdonképpen látva már a csütörtöki programot is délután 2-kor, de például pénteken már délelőtt 10:30-kor elkezdődnek a programok, és egészen éjszakában nyúlóan tartanak. Mi az, amit kiemelhetünk szerinted? Próbáljuk meg valamit kiemelni a sok-sok rendezvényből.
2: Hát ez elég nehéz lesz, mert igen, több nehéz. Fél száz programmal készültünk az idei
1: évben is. Fél száz program, te jó ég!
2: Igen, a Béla Király tér, ez a közösségi könnyű zenei programoknak a helyszíne, ahogy az előbb említettem, ugye itt található az Izek utcája és a Borudvar is, a színpadon pedig többek között a Magyarul Szeretjük zenekar, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, a 4-es Street, vasárnap pedig a Huligánsz lép fel. Aztán van a piactéri helyszínünk, itt inkább a fiatalokat szólítjuk meg, itt pénteken Jude Law, szombaton pedig LL Junior koncertje lesz látható és hallható, és természetesen emellett itt vannak még diszkók is, ahol DJ Táborfi, G-Hawk és Averó lesznek majd a rezidens DJ-k, és nekik is lesznek vendégeik. Ha jól emlékszem, illetve pénteken Belánó és Andró a vendég, és szombaton pedig Lottelsz és a Unik.
1: Igen, nyugodtan lesett közben, én is azt muszáj nézem, lesem a programokat, több mint fél száz program, én itt lecövekeltem, de nagyon köszönöm, hogy a sztárfellépőket felsoroltad, mert egyébként mindig óriási tömeget vonzanak ezek a koncertek.
2: Igen, a koncertek is óriási tömeget vonzanak, de az egyéb rendezvények is. Megoszlik a látogatottság, hiszen több helyszínen vagyunk, és többféle korosztályt és igényt szeretnénk kielégíteni. Így a Vármegyeháza dísztermében például a Magyar Borhoz Magyar Nóta című rendezvény lesz például csütörtökön, illetve a Cinege Madár népdaléneklési versenynek a gálája is itt lesz majd látható, az vasárnap, ha jól emlékszem. És ugye van még helyszínünk a Művészetek Háza, illetve amit már említettem, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ, ahol a 10. német nemzetiségi kórusok találkozója kerül megrendezésre szombaton, illetve vasárnap pedig a 20 éves Muslinca kórusnak az előadását. Láthatják.
1: Rengeteg színpadi program, miközben egyébként tegyük hozzá, hogy innen Paksról is ugye nagyon sokan szeretünk lejárni a szexári születi napokra, vagy eljárni, és én nagyon sokaktól hallom azt, hogy nagyon jók a programok, kiválasztjuk, hogy melyik koncertre megyünk el, főleg ugye az esti nagy koncertek azok vonzák a vidékieket szerintem Szekszárd környékéről is, viszont nagyon sokaktól hallom az elmúlt évben azt is, hogy szeretnek eljárni kimondottan csak azért, hogy a Borudvárban ücsörögjenek, iszogassanak, beszélgessenek. Szóval, hogy hát mégiscsak születi napok, a szekszárdi borok híresek, gondolom ez is egy fontos. És az Ízek utcája, ugye a gasztronómia.
2: Igen. A borászok közül most 35 pincészetet köszönhetünk a borudvarban. Egyébként ők megjelennek még nem csak a borudvarban, de van egy borrendi avatónk is, ami rögtön a felvonulás után történik. Ezt az Aliszka borrend rendezik, mindig van néhány embert, akit kiválasztanak, és ott különféle próbákon kell átesniük, és ők is a borrend tagjaivá, tiszteletbeli tagjaivá válhatnak. Ezen felül ugye ők is részt vesznek a felvonulásban is.
1: Egyébként mi a legnagyobb kihívás a szekszárdi születi napok szervezésében? Óriási program, és tudom egyébként, hogy egész évben nagy munkában vagytok, rengeteg a rendezvényetek Szekszárdon, nem csak a Babits Mihály Kulturális Központban, hanem amit a városban vagy a Művészetek Házában ti szerveztek.
2: Hát nem titok, szerintem ez nagyon sok helyen így működik még rajtunk kívül, hogy a költségvetéshez igazítani a programokat, ez a legnagyobb kihívás szerintem. Úgy igazítani ezeket a programokat, hogy abból a közönség ne érzékeljen semmit, tehát azt érezze, hogy itt minden rendben van, minden nagyon szép és minden nagyon jó. Ez az egyik kihívás, mi ennek azért igyekszünk mindig megfelelni, tapasztalatok alapján, az előző évek tapasztalata alapján próbáljuk úgy alakítani, hogy lássuk, hogy mennyi a bevételünk, lássuk azt, hogy mekkora összeget kapunk támogatásként a várostól, illetve nagyon fontos megemlíteni itt, hogy a helyi lokálpatrióta vállalkozások nagyon-nagyon sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy a színvonalat azért tartani tudjuk, és olyan rendezvényeket tudjunk, illetve olyan eseményeket tudjunk itt a rendezvény keretében bemutatni, ami mindenkinek az igényet kielégíti.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez sikerül majd, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy a rekordkísérlet kapcsán akkor mennyien vonulnak majd fel a szekszárdi születi napokon, és mit mutat majd a rekord, hány főt regisztrálhat a magyar rekordereknek a jegyzőkönyvvezetője. Van-e még bármi fontos, amit fontos, hogy elmondjunk, mert esetleg nem emeltük ki, de a szekszári születi napokkal kapcsolatban, vagy nagyjából összefoglaltuk a legfontosabbakat?
2: Nagyjából összefoglaltuk, én két momentumra térnék még ki mindenképpen, amire mi azért nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyenkor nem csak a Babits Mihály Kulturális Központ az, aki a rendezvényekkel hozzájárul a szekszári születi napokhoz, hanem vannak kísérő rendezvényeink. Megemlítenék ezek közül is párat, hiszen ezek is jól mutatják, hogy a város ilyenkor együtt ünnepel. Az egyik a szekszárdi Újvárosi Római Katolikus Társaskör, aki már 29. alkalommal rendezi meg a hagyományos születi programját, és ők is részt vesznek, csatlakoznak a felvonuláshoz, illetve egy vasárnapi háladó szentmisével is kapcsolódnak az ünnephez. Aztán a Zöldtárs Alapítványnak a szekszárdi Lösszúrdik sétáját említeném meg, ez egy 14 kilométeres séta. A Magyarországi Német Színház is több programmal készül, nekik is vannak itt német nyelvű és magyar feliratos vígjátékot, adnak elő könyvbemutató és felolvasóest szerepel a programjukban, valamint interaktív kétnyelvű gyermekelőadás is hallható és látható lesz, illetve az Éj és Gyula könyvtár is csatlakozik a Garai téren filléres könyvvásárral, kézműves foglalkozásokkal és ingyenes beiratkozási lehetőséggel, valamint bátorságpróbával várják a látogatókat, és ami még számomra fontos, ugye ez mindig a kezdő nap, a csütörtökön 2 órakor a Vakok és gyengéllátók Tolnán Vármegyei Egyesülete szervezi a Szeretett Lángja című programot. Ez egy figyelem és figyelemfelkeltő, az elfogadást és az empátiát a középpontba helyező programelem, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen itt már az első pillanatban emlékeztett minket arra, hogy egy közösségi program akkor igazán közösségi, hogyha itt mindenki helyet kap, és azt gondolom, hogy ez így, ez jól tükrözi ami tervünket, víziónkat, és egyáltalán a programhoz való hozzáállásunkat.
1: De jó, hogy ezeket is felsoroltad. Köszönöm szépen, így majdnem minden, ha nem is a fél száz programot, még valami ezt bejutott.
2: Igen, még ugye nagyon fontos programelem, amiről nem beszéltünk itt a Népi Napon, a felvonulás után most jön a java, a Tolna Vármegyei Néptánc Együtteseknek a programja, és a a születtáncos párja választás, most majdnem elfejtettem a címét, és ugye akiket itt kiválasztanak, az következő évben ők lesznek a születi napok arcai.
1: Wow!
2: Igen, és akkor ugye beszéltünk még itt előtte, mielőtt elkezdődött a műsor, hogy van egy Őrzöm Kincsem Hagyományom című programelemünk is, ami pedig a felvonulás előtt van. Itt mindig helyi, illetve a régióból mutatkoztak be települések, az idei évben azonban egy Erdélyből érkező lugosi és temesvári néptánc csoportot köszönhetünk itt, és ezért így a kézműves vásárban is megjelennek az erdélyi szőttesek is például, és kerámiák.
1: De jó. Egyébként tényleg a szexuális születi napok kapcsán megszoktunk egy színvonalat, megszoktuk, hogy sok minden van, de vannak újdonságok is.
2: Vannak újdonságok, igen. Az idei évben nagyon-nagyon látványos újdonságokkal nem készültünk. Ugye, ami újdonság, ez a felvonulással kapcsolatos
1: rekordkísérlet,
2: igen, köszönöm.
1: Illetve hát az erdélyi bemutatkozás is.
2: Igen, és a Vidán Parkban is lesz új attrakció, illetve az idejében ez még nem volt, de idén a 14 és 17 óra közötti időintervallumban a szexárdi vendégek 25%-os kedvezményt kaphatnak a játékokon, illetve még megemlíteném, ami nem újdonság, mert tavaly évben már ők szerepeltek, a Gemenc Motoros Egyesület is részt vesz a rendezvényünkön. Szombaton délelőtt ők a főutcán egy motorszépségversennyel várják a látogatókat, utána ők elmennek egy motortúrára a résztvevőkkel, és azt követően pedig ők is részt vesznek a felvonulásban.
1: De jó, nagyon jó, igen, láttuk ezt is a programban, és akkor a sok-sok felsorolás mellett akkor még egyszer megpróbálom én felsorolni a nagy sztár fellépőket, ugye a szerdai napon Best of Hungária, a pénteki napon Kökény Attila, Dérheni, Jude Law koncert is lesz, a szombati napon 4-es Street koncert és LL Junior koncert, vasárnap pedig Hooligans koncert, többek között, csak hogy a legnagyobb neveket és hívószavakat is mondjam. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát kitartást kívánunk, nagy munka lesz nektek ez a hét.
2: Én köszönöm a lehetőséget, igen, nagy munka, és most egy picit félve is beszélek róla, mert hogy az időjárás egyelőre nem olyan, amit mi megrendeltünk, reméljük, hogy csütörtöktől már olyan lesz. Most a kollégák, akik építik a borpavilonokat, nekik egy picit nehezebb, de innét is kitartást, és nagyon jó munkát kívánok nekik.
1: Igen, hát ez egy nagyon ilyen tudathasadásos állapot, mert ugye egész nyáron vártuk az esőt, most végre megjön, de hát itt van a rengeteg születi rendezvény, és ugye mindenki azt szeretné, hogy az ő születi felvonulását nem mossa el az eső, egyelőre csak ilyen csepe. Gélös, úgyhogy szerintem nem lesz gond.
2: A csepergélős az annyira nem gond, azzal van csak gond, hogy a népviseletek azért azt még a csepergés se nagyon bírják.
1: Szurkolunk, hogy a felvonulás jól sikerüljön, akkor éppen ne essen, és akkor ha már a 4-es Street zenekar és a sztárfellépők is szóba kerültek, ugye a szombati napon 4-es Street koncert lesz Szexárdon, 22 óra 30 perctől a Béra Király téren, akkor egy 4-es Street felvétellel fogjuk folytatni. Gonda Máriának, a Szexári Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetőjének nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm a lehetőséget és a támogatásotokat.
1: Mindenkit várnak a szexuális születi napok programjai már ma délutántól.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol egy újabb szüreti nappal folytatjuk, ezen a hétvégén szombaton kerül megrendezésre a Simon Tornyai szüreti felvonulás és bál, a főszervezőt Bényi Bernadettet köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Engedd meg, hogy megkérdezzem, úgy tudom, Bényi Ildikó, a népszerű televíziós műsorvezető, egykori műsorvezető rokonod?
2: Igen, édesapám második unokatestvére Ildikó.
1: Aha, de nem Simon Tornyai volt Ildikó?
2: Nem.
1: Máshonnan származik a család?
2: Máshonnan származik, igen. Aha,
1: értem. Na, hát ezt is jó tűnik. Találkoztatok egyébként?
2: Igen, volt személyes találkozó.
1: Volt személyes találkozó. Köszönöm, hogy eljöttél, és hát a neved tisztázása után és a származásod tisztázása után egyébként Simon Tornyáról érkeztél, miután a gyerekeidet elrendezted, és
2: igen,
1: iskolában, óvodában, nem tudom hova járni,
2: iskolások
1: most már elvitted őket. El kell mondjam a hallgatóknak, hogy hát gondolom én, hogy a szüreti felvonulás és bál kapcsán egy csodálatos, hatalmas nagy szőlőtállal érkeztél, és úgy látom, hogy mindenféle fajta szőlő van rajta. Saját?
2: Igen, ezek saját szőlők.
1: Hú, na mesélj, mit hoztál?
2: Hoztam Bianca szőlőt, ami a fehér borok alapja, úgy gondolom. Hoztam Otello szőlőt, ami viszont a jófajta vörösborok alapja.
1: Igen.
2: És hoztam egy Chardonnay típust, ami ugye a rozéborok közkedvelt alapja.
1: Hú, te egyszerűen annyira jól néz ki, és olyan, mintha nem tudom, megmostad, vagy mit csináltál, vagy csak a dér, vagy nem tudom, de annyira szépen csillog, megkóstolhatom?
2: Meg, nyugodtan, természetesen.
1: Na, figyelj, nem tudom, le tudsz nekem így a, mondjuk, várjál, a Chardonnay-ból mondjuk, én szeretem az ilyen lilás színű, az jó, azt az egész fürtöt nyugodtan add át a keverőpulton, nagyon szeretjük, amikor keverőpulton keresztül adnak nekünk valami kaját, valami kóstolót, nagyon köszönöm. Mekkora szőlőtök van? Borászkodtok is?
2: Igazából a nagyszülők borászkodnak, az én részemről is, a párom részéről is, úgyhogy ez ilyen nagyszülői örökség.
1: Ez ilyen nagyszülői örökség, jó. A Simon Tornyai szüreti felvonulásról és bárról fogunk beszélgetni, és el kell mondjam a hallgatóknak, hogy azért érdekes ez a rendezvény, mert úgy tudjuk, hogy egy pár éve már nem kerül megrendezésre a településem, és ezt, hogy újra meg legyen rendezve, ezt állítólag te találtad ki, és te egy személyben vagy a főszervező?
2: Igen, ezt teljesen jól tudjátok.
1: Ez egy teljesen civil kezdeményezés. Na mesélj, hogy jött ez az ötlet?
2: Ez az ötlet egészen áprilisban kezdődött, amikor is kitaláltuk, hogy legyen Simon Tornyán egy lovasbál. Majd a Voralbergi Rolival, aki ennek az egésznek a zenei hangosítását, zenélését, mindenét kivitelezi. Ővele volt ez a közös lovasbálunk, ahol megbeszéltük, hogy a tombola bevételt, azt az idei szüreti felvonulásba szeretnénk forgatni. Így felkerestük az összes lovas ismerősünket, hogy akkor mégis eljönnének-e. Nagyon nagy sikereket értünk el a lovasbállal. A tombola bevételünk is szép volt, nagyon szép összeget sikerült összeszednünk ezzel, ami meg is alapozta azt, hogy akkor meg tudjuk valósítani a Simon Tornyán lévő szüreti felvonulást, majd az azt követő bált.
1: Na de hát mégiscsak egyik reggel fölébredtél arra, hogy miért nincs szüreti felvonulás, hát legyen Simon Tornyán.
2: Igazából nem én ébredtem erre, hanem pont így, ahogy mondod, ez egy vasárnap reggel történt. Én felkeltem, kimentem meginni a kis kávémat, majd kijött a nagyobbik fiam, és közölte, hogy anya, ez igazságtalanság. És mondom, micsoda kisfiam, és az, hogy mindenhol van szüreti felvonulás, csak nálunk Simon Tornyán nincs. És akkor mondom, hogy oké, rendben kisfiam, akkor csináljunk egyet, megnézi anya, hogy mik a lehetőségek, és igazából innen indult ki ez az egész, hogy akkor mégis csináljuk.
1: Ez igen, nem tudom, hogy most mint művelődéstervező, vagy népművelő dicsérjelek meg, vagy mint édesanya. Hát, hogy az ember sok mindenre számít, hogy a gyereke mivel jön, hogy mire lenne szükség, vagy ő mit szeretne, és akkor megveszük azt a játékot, vagy azt a cipőt, vagy azt a nem tudom, de hogy megszervezünk egy egész szüreti napot.
2: Igen, igen, ő egy teljes mértékben lovas gyerkőc, mondjuk nálam, hál' Istennek, mind a három.
1: Aha.
2: Nagyon nagy lovas múltra tekinthet vissza, mert mindhárman lólábába kapaszkodva tanultak meg menni. Úgyhogy a lovak szeretete, ez innen indult a a gyerekeimnél.
1: Ilyet még nem is hallottam. Nektek otthon vannak lovak?
2: Igen, most már csak egy lovunk van, de igen, voltak.
1: És ez egy ilyen bevett
2: igen, ez
1: módszer?
2: Egy család. Igazából nem.
1: Nem, hanem most a gyerek a járástanításra.
2: Nem bevett módszer a járástanításra. Mindegyik gyerkőcöm állandóan a lovak körül. Nagyon-nagyon szeretik a lovakat, úgyhogy innen jött, a ló szeretetből indult igazából, és az, hogy élesszük újra a hagyományainkat. Simontornyán több mint 100 éves múltra tekint vissza a szüreti felvonulás, és úgy gondoltuk, hogy akkor csináljuk újra.
1: Hány éve nincsen szüreti felvonulás Simontornyán? Verek, közben én mit szólnám hozzá, hogy én közben én eszek, jó?
2: Csak ezt nyugodtan.
1: Most megkóstolom ezt a, mit fogok megkóstolni? Chardonnay szőlőt, nagyon szép lila. Igen, tehát hány éve nincsen?
2: Hát, ha jól tudom, akkor 6 éve most már, hogy nem volt szüreti felvonulás Simontornyán.
1: Finom, nagyon finom, bocsánat. Semmi nagyon volt. Finom a szőlő. De milyen okból szűnt meg ennek a hagyománya?
2: Nem tudom, megmondom őszintén, hogy nem tudom. Viszont azt igen, hogy ahogy mi ezt kitaláltuk otthon a négy fal között, hogy mi ezt szeretnénk, megfogadtuk, hogy akkor amennyire csak lehet, élesszük újra a hagyományainkat. Szóval Simontornyán a szüreti felvonulás keretein belül csak és kizárólag csikósok és lovaskocsik fognak részt venni. Nem lesznek traktorok, kis traktorok, rotakapák, csak és kizárólag a hagyomány az, amit próbálunk újraéleszteni és átadni a gyerekeknek, hogy a mi gyerekeink is tovább tudják vinni a hagyományainkat. Ez a legelső célunk, vagy a legfőbb célunk ezzel kapcsolatban.
1: Ez egy nagyon szimpatikus és jól hangzó dolog, viszont nagyon sok településnek az a problémája, hogy már nincs annyi lovas, vagy lótartó, vagy csikós, hogy tudják tartani ezt a hagyományt. Simontornyán van?
2: Igazából nem Simontornyán van, hanem ugye elmondtam, hogy vannak lovak, lovas ismerősök, és mi felkerestük személyesen az összes lovas ismerősünket, hogy nagyon nagy szeretettel várnánk őket. Hát az lett belőle, hogy 26 darab csikós jelentkezett, hogy eljönnének a felvonulásra, és több mint 20 fogat jelentkezett.
1: Az igen.
2: Hogy eljönnének, de a környező településektől egészen Budapestig, Gödöllőig, Kisbérig nagyon-nagyon sok helyről várunk fogatokat, csikósokat.
1: Wow, akkor ez tényleg egy nem mindennapi menet lesz. Aha, jó, akkor nézzük már meg ezt is, hogy akkor hány órakor, délelőtt 10 órakor szombaton, igaz?
2: Igen.
1: Indul a szüreti felvonulás, honnan, meddig? Ugye a Simontornyáról van szó, akkor általában mindenki tudja, hogy hol van az a nagyon jó étterem, meg a vár. Tehát igen. Honnan, meddig vonul a felvonulás?
2: A művelődési ház udvaráról fogunk indulni 10 órakor, és körbejárjuk a település utcáit, 9 kilométeres lesz maga a felvonulás, és ugyanoda fogunk visszaérkezni a művelődési ház udvarára. Délután 3 órától várjuk igazából a nézelődni vágyókat, legfőképpen a vár előtti térre, ahol egy csikós bemutató lesz látható, majd Tóth Lajos pusztaötös bemutatója is látható lesz. Tóth Lajos egyébként 2019-ben Guinness rekordot döntött Solt Révbér pusztán, a puszta 20-as hajtásával. Úgyhogy,
1: igen, hát az ő bemutatói lesz. Mindig nagyon látványosak. Hát figyelj, itt azért program is lesz, nem csak egy közösségi összefogásról van szó, hanem lesz itt látványos program is, igen. És aztán pedig közben én is nézem a plakátotokat, aztán pedig az esti bál, igaz?
2: Igen, az esti bál lesz még, ami
1: este 8 órakor.
2: Mondhatni, hogy talán a környék legnagyobb bájára készülünk, a tomboláinkat tekintve. A szilvesváradi állami ménes gazdaság jóvoltából 2 fő részére 2 éjszaka a Plutó lovas vendégházba Szilvesváradon, a lipicai lovak hazájába egy teljes kikapcsolódás és feltöltődés várja szerencsés nyerteseket, na akik elviszik a fődíjat.
1: Na ezt hogy hoztad össze? Kulisszatitkok? Kapcsolatok? A jó lovas kapcsolatok.
2: Igen, ez az egyik fő szempont, a jó lovas kapcsolatok. A másik pedig a Magyar Lovasport Szövetség. Lovasport Szövetség is szakmai támogatását adta a rendezvényünkhöz, szakmai elismerését, és továbbá ők is tombola tárgyakkal kívánták még támogatni a simontornyai rendezvényt.
1: Abszolút egyedül kezdeményezted, te magad kezdeményezted, hogy Simontornyán újra legyen felvonulás és bál, mint egy születi nap, viszont a plakáton azt látom, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. A program, tudtatok pályázni? Vagy...
2: Nem, én mint magánszemély nem tudtam pályázni, viszont itt is a kapcsolatokra térnék vissza, hogy vannak Vajtán kapcsolataink, ismerőseink, Poszpisil László személyében a Dunamenti Humán Erőforrás Egyesület által, és ők voltak azok, akik
1: hivatalosan tudtak
2: megtámogatni, ők hivatalosan meg tudták pályázni. Továbbá ki szeretném emelni a Kabakán Lovardát Simontornyán, mivel én, mint magánszemély nem kaptam a közútkezelőtől útvonalengedélyt a főútvonalak érintésére. És a Kabakán Lovarda volt az, aki felkarolt bennünket ilyen szempontból, és ők voltak azok, akik megkérték nekünk, hogy de igenis, és nem hagyjuk a rendezvényt.
1: Hát látod, amikor a kisfiad eléd állt, és azt mondta, hogy hát születi napot kéne rendezni, mert ő akkor, mint lovas, fel tudna vonulni, és anya azt mondta, hogy persze, kisfiam, megcsinálom. Akkor nem jutott eszedbe, hogy hát mennyi minden kell majd hozzá, amihez egy személyben nem leszel elég, de ezek szerint mindenki melléd állt.
2: Igen, nem gondoltam volna, megmondom őszintén, hogy ennyien mellém fognak állni. Szeretném megköszönni a simontornyai önkormányzatnak is a támogatását, akik ingyen és bérmentve rendelkezésünkre bocsátották a művelődési házat az esti bál megtartásához. A vár előtti területet is rendelkezésünkre bocsátották a csikós bemutató és a pusztaötös bemutatóhoz. Környező településekről érkeznek a támogatások, például a Sáregresi önkormányzat támogat bennünket népviseleti ruhákkal, az Alsó-Szent Iváni önkormányzat, hogy legyen elég asztal, pad a vendéglátáshoz. Szóval nagyon sok, és a rengeteg civil, aki mögénk állt, és úgy gondolta, hogy de igenis, erre nekünk szükségünk van, és ezt mi szeretnénk.
1: Na hát köszönöm, hogy az önkormányzatot is említetted, mert pont rákérdeztem volna, hogy Tompa József polgármester mondjuk mit szólt ahhoz, hogy te kezdeményezted, hogy több év kihagyás után civilként megszervezed a születi felvonulást, mert hát azért jól ismerjük polgármester urat is, nem egyszer járt nálunk, tudjuk, hogy szívén viseli a rendezvényeket, a simontornyai vár rendezvényeit is nagyon szeretjük, és hát az még mindig érdekes kérdés számomra, hogy

0: traktor, semmi nem. Fűnyíró traktor,
1: semmi.
0: Hanem a hagyományos, gondolom, hogy akkor akik fölülnek majd a szekerekre, vagy a csikósok, akik érkeznek, majd csattogtatnak?
1: Igen.
0: Csattogtatnak, látványos lesz, gondolom, beöltöznek népviseletbe.
1: Igen, mindenkit szeretnénk, hogyha népviseletbe öltözne. Vannak nálam népviseleti ruhák, amiket én nagyon szívesen bárki rendelkezésére bocsátok a felvonulásra.
0: Miért gyűjtöd?
1: Nem gyűjtöm. A Sáregresi Önkormányzattól kaptunk egy csomó ruhát ehhez, hogy ha olyan sokan leszünk, és reményeink szerint olyan sokan leszünk, akkor mindenki be tudjon öltözni népviseletbe.
0: Na tessék, hát ez óriási, akkor ez is meg lett oldva. Jó.
1: Igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről beszélgetni. Izgalmas, hogy valaki vasárnap reggel kitalálja,
1: igen,
0: hogy születi felvonulást kéne szervezni a településen. Van-e még bármi, amit nem mondtunk el, és fontos?
1: Nem tudom, igazából igyekeztem mindent.
0: Igen, jó. Mindenkit szeretettel vártok. Jó.
1: Igen, szeretettel várunk mindenkit, minden érdeklődőt, akár csak nézelődni, akár beöltözni és felvonulni is.
0: Tehát szombaton születi felvonulás is Bál Simontornyán, délelőtt 10 órától hagyományos felvonulással, délután csikós bemutatóval, este 8 órától Bállal. Bényi Bernadett főszervezőnek pedig nagyon köszönöm, hogy itt volt.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, az őszi országjárása első veszprémi állomásán arról beszélt szombaton, hogy a jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és működtetni. Hangsúlyozta, hogy a Tisza továbbra is az emberek bevonásával akarja formálni a politikát, ezért fontosnak tartja az országjárás folytatását. Elmondta azt is, hogy a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Szombati nappal bemutatkoztak az első Bozsik tornán a Gerjenese fiataljai, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az U11-es korosztályt a klub felnőtt csapatának kapitánya Hajnes Dávid vezeti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Zápor eső ez a dal címe. Találó, Vivi, igaz?
1: Igen.
0: Egyébként egy ilyen ritkában játszott felvételről
1: van. Igen, pedig ez tök jó szám.
0: Tök jó, és egyébként annyira helytálló, nem tudom, hogy most, amikor egy órája azért, mert itt van a rádióban, most csepereg, vagy jobban esik.
1: Az előbb kimentem, akkor cseperészett az eső, amikor viszont elindultunk az oviba természetesen, akkor szakadt az eső.
0: Tényleg szakadt is?
1: Akkor reggel.
0: Lemaradtam.
1: Hát ilyen 7:50 körül indultunk el mi otthonról, akkor nagyon durván, tehát, hogy tényleg futottunk ki az esernyőm az a kocsiban van. Miért is ne? Hát, mert ott mindig kell.
0: Hallod, de kész csoda, hogy van az autódban egy ilyen nyár után esernyő.
1: Hát, figyelj, megint csak az, hogy a kesztyűtartónál mindig be van. Egy ilyen kis picike, tudod, amit mindenhol elfér, és akkor azzal rohangászok néha, úgyhogy a Nonesz, ugye, esőkabát, hatalmas nagy gumicsemma, meg minden is, megtettem be neki esőálló nadrágot, hogy, mert ők kiszoktak menni ilyen időben is.
0: Na de várjál, hát ezt tisztázzuk az elejéről, tehát ilyen ügyes anyuka vagy, hogy ma reggel 7 órakor tudtad, hogy hol van a gumicsizma, hol van az
1: hát
0: esőkabát.
1: Múlt héten már volt egy pici, hogy, ott ugye, nem is tudom, csütörtök vagy pénteken, már írták egyébként az OVI honlap, vagy az oldalán, hogy megkérik a szülőket, hogy legyen, és akkor ott írták, amikor, hogy hát nem biztos, hogy lesz ugye azonnal gumicsizma, mert hát senki nem volt így felkészülve. Én csak azért voltam valamennyire, a kabát még úton van egyébként, tehát még a tavalyi kabátja van meg, ami már nem biztos, hogy teljesen tökéletes rá, de most már úton van vintideztem, és nadrág, hosszú, minden van. Csak az a baj, hogy tényleg úgy nem készül föl annyira az ember. Szóval mindig arra, ami éppen van. A gumicsizma az pont volt, az úgy voltam vele, hogy az, hogyha nyáron nekem esik az eső, de hát miért ne vehetné föl egy rövid nadrággal, hogyha úgy van, vagy mit egy pólóval. Simán volt olyan idő, hogy meleg volt, mint az állat, és igen, akkor kint meg tényleg esett egy kicsit az eső, és a Noel imádja a pocsolyákat, ugye természetesen.
0: Melyik gyerek nem, igen. Melyik gyerek nem? Várjál, és a gumicsizmát nem nőtte ki? Mert ugye
1: azt
0: ilyenkor általában...
1: Ja, azt is vintiden.
0: Meg vagy dicsérve.
1: Vintidenbe bevintideztem mindent. Hát nem, mert mire minden... Pont most tegnap beszéltük a játszótéren az egyik barátnőmmel, hogy 60 000 forintot fizettem múltkor gyerekruhákra, mert a Takács Noel majdnem egy teljes számot megint kinőtt tavalyról, és most már a pólójai, ami tavaly decemberben jók voltak, az most már konkrétan, ugye ami csuklóig ér, vagy egy picit tovább, az most már így egy picit följebb van, mint
0: hát én könyök pulcs.
1: Rövidújúnak jó lesz alapon, úgyhogy hosszú, de még nincs is nagyon sehol hosszú, szóval amiket találok, azt azonnal bevadászom, de már mutatnom kell neki, mert különben nem veszi fel.
0: Wow,
1: ez nem annyira menő, azt mondja nekem, ez nem annyira menő anya. Mondom, hidd el, anyát tudja, mi a menő, úgyhogy nyugodjál bugyiba. Nem tudom.
0: Fú, tehát nagyon... együtt, bocsánat, akkor nem vintidezel, együtt vintidezel a kisfiattal.
1: Nagyon durva, tehát hogy tényleg, és akkor így mondom tegnap a férjének, hogy pakker, ezért keressük a sok pénzt, tényleg, hogy úgy mindenki, hogy ruhája legyen.
0: Hogy a gyerekre cipője. Évente egyszer, igen, de amikor kinevi.
1: Hát sajnos nem is az, hogy évente egyszer, mert tényleg vagy az, hogy időközben, hogy egy ősz, egy tél, egy nem tudom, hát télre még a csizma, a kabátot már megvettem, tehát téli kabátja már van, csizmája még nincs, azt még úgy éreztem, hogy ez kicsit too much lenne, mert még ki tudja, még addig nőhet a lába, de még őszi cipő kéne, most sportcipői vannak, mert ő abban szeret szaladgászni, de majd őszre kell majd egy cipő, ami kicsit esőálló is, kicsit már a hideg ellen, tudod, szóval eszméletlen.
0: De nagyon jól csinálod, egyébként tényleg ilyenkor előbb-utóbb, már 2-3-4 évesen rájön az ember, hogy hát akkor hol van az ismeretségi körben olyan, ahol egy évvel idősebb a gyerek,
1: nincs
0: szintén
1: ilyen.
0: Fiú, nálad nincs, és akkor használtan esetleg az alig használt ruhákat. Az én lányom úgy járt, meg meg lehet venni. Az én lányom úgy járt, hogy első gyerekként, annak ellenére, hogy lány volt, mindenből kéket vettünk neki, tehát a sí felszereléstől elkezdve a biciklig minden kék, mert az még egy kicsit a lányhoz is passzol, és mi lesz, ha fiú lesz, mi lesz, ha lesz második.
1: És akkor megszületett.
0: És én ilyen traumaként éltem, megképzeld el, és hogy mindenből fiúsat kapott. De hogy próbál racionalizálni az ember, erre akartam kiukadni.
1: Figyelj, nálunk egyébként, mivel én szeretem nagyon az ilyen semleges színeket, vagy nem tudom, Noelnél is nagyon sok olyan volt, ami ilyen bézs színű inkább, vagy nem tudom, szóval, hogy simán rá tudnám adni kislányra is, viszont most már ugye megkezdődtek azok, hogy pókember, vagy nem tudom, és akkor én ezektől rosszul vagyok az ilyen nagy mintás dolgoktól, úgyhogy próbálom azt, hogy legalább valami a színben egy ilyen szép szín legyen, és akkor mehet rá egy pókember figura, piciben is, nagyban is, mindenhogy, de én ezektől kikészülök az ilyen nagy mintás, nem tudom minden, úgyhogy most ezeket nagyon szereti valamiért, gondolom az Oviba ez téma lehet, vagy nem tudom, hogy Hulk, ma se tudja ki az a Hulk, de hogy így mutatnak figurát, vagy esetlegesen egy pólón rajta van egy kisgyereknél, és akkor ő a Hulk, akkor ő is szeretné, és akkor múltkor volt pont egy mesét mondtak, hogy valami póki. És ez a póki mese, ez a pókembernek ilyen három kis pókocska, vagy kisfiú, meg kislány, ők mentik meg a várost a rosszaktól, és akkor hát annyira mondta, hogy anya, mondta nekem az Oviba, nem tudom ki, hogy van ez a póki mese. Na hát gyorsan rákerestem, hogy hol van ez a póki mese. Na hát hatalmas nagy invázió most. Úgyhogy most póki mesét nézünk.
0: És na tessék.
1: Már dúdoljuk mindenhol. Igen, bár egyszer örültem, mert a Veréb Tamás nekem nagy kedvencem, és képzeld, hogy így felcsendült a hangja a mesében.
0: Aha.
1: Hogy valaki énekelt, vagy koncertet adott, és így, te mondom, hát ez a Veréb Tomi, végre valami jó. Jó, mondom, ezt visszatekerhetjük, non ezt.
0: Végre valami hozzá, anyához is közel álló.
1: Igen,
0: történet,
1: igen. Óriási. Zseniális volt, zseniális volt.
0: Ennyit az öltözködésről, igen, és az eső. Frissen beszerzett, igen, esős cuccokhoz, vagy cuccokról, gumicsizma és egyebek. És hát ha már a város, vagy a világ megmentését említetted, vagy a város megmentését, hát nagyot mentettünk, mert hogy 26 millió forintot gyűjtöttünk össze az egészségváros programja kapcsán. Te szűréseken voltál aktív, vagy online?
1: Nem, online, meg tehát, hogy folyamatosan néztem tényleg én is, hogy mi történik. Sajnos a szűrése nem jutottam el, mert jött velem Noel, és sokkal izgalmasabb dolgok történtek. Így nézett rám, hogy gyere anya, nézzük meg, még milyen izgalmas dolgok történnek itt fönt az atomfutáson. Megnéztük az atomfutást, nekem egy barátnőm is futott, unokatesomnak a kisfia is futott, szurkoltunk ezerre. Szóval, hogy az volt a baj, hogy nem tudtam egyszerűen eljutni, de semmire. Szóval, hogy így mi az atomfutásnak ott a strand felőli oldalán, tudod, ahol volt ilyen felfújhatós, mint a légvár, de ilyen akadálypálya volt, Noel azon, meg tehát ilyen játékok amíg a
0: gyerek,
1: voltak.
0: Amíg a gyerek játszott, addig anya így nyomkodta a lájkokat.
1: Igen, lájkoltam, hozzászóltam, igen, mindent, és akkor próbáltam, de néztem folyamatosan, hogy hát, ha van valami, hogy hol tartunk, mi történik, nem tudom, és hát egész szép összeg
0: gyűlt. Hát nagyon-nagyon szép összeg gyűlt össze, egyébként nem tudom, hogy hozzászólásban én gondolkodtam először, hogy mit szóljak hozzá, és akkor végül is mindenhova szívecskét toltam.
1: Szívecske, meg én ilyen, tudod, a csuriban a kéz.
0: Ja, szóltam, szorítasz
1: azért. Szorítok vala, igen, hogy hát szóval minden, meg így többször is hozzászóltam, hát ha lehet, szóval, hogy
0: ugye, én pont reggel meséltem a vendégemben, dr. Tóth Szívos Etelkának, ugye a gyógyászati központ főigazgatójának, hogy mi meg délután aranylakodalomban voltunk, és akkor felváltva a Tamás és az én telefonomon, az ő Facebookjával, meg az én Facebookommal osztogattam a dolgokat, és akkor ha én szóltam hozzá, akkor én szívecskét szóltam hozzá, a dr. Strasser Tamás meg ezt a, tudod, ezt a szabad péntekre jellemző peace jelet, úgyhogy nagyon gondoltam, hogy azért maradjunk stílusosak.
1: Egyértelmű.
0: Ne akármit szóljunk
1: hozzá. Ne csak úgy imbelámmal.
0: Igen, úgyhogy több mint 26 millió forint gyűlt össze. Reméljük, hogy ezt most már ti is, kedves hallgatóink, mindannyian tudjátok, a harmadik legnagyobb összeg a Richter Egészségváros történetében, és ma képzeld el, megtudtam a főigazgatóasszonytól, hogy a Richter Gendeon enyerté azt nyilatkozta itt szombaton, hogy hát jöhetnek ők még Paksra, nyugodtan hát pályázzunk. Úgyhogy, hát jól, nyilván nem jövőre, de lehet, hogy pár év múlva esetleg.
1: Persze, hát van erre meg lehetőség. Ezt még mindig nagyon tartom, hogy ezzel a programmal összekötve szerintem nagyon hasznos
0: zseniális volt.
1: Azért 1500 ember nagyjából, lehet, hogy több is kim volt ezen a rendezvényen, egész nap folyamán, a szurkolók, a résztvevők, nem tudom, szóval szerintem ez így tökéletes volt. Én látod, hogy az, hogy nem jutottam el, de majd lehet, hogy amikor Noel egy pár év múlva mondjuk nagyobb lesz, és tudod, ez a mindjárt jön anya, csak elmegy migrén szűrésre miattad, tudod? Addig maradj itt, tudod, vagy nem tudom, mert azért már akkor nagyobb srác, tehát hogy azért már 6-7 éves, az más dolog. De igen, szóval.
0: Abszolút. Úgyhogy nagyon jó. Egyébként Kovács Antiék is ugye már múlt héten is azt nyilatkozták, hogy ők zseniális ötletnek tartották, és nagyon támogatták. Tehát, hogy nem úgy fogták fel ők se értett, hogy most az otthon futásra szervezít valaki, hanem hogy nem, hát tök támogatja egymást a két rendezvény. Teljes zseniális volt szerintem.
1: Tök jó, mert egy kicsi pihenő esetleg, aki többet futott, hogy valaki futott egy váltót, azután egy brutált, vagy nem tudom, aközben mondjuk leült és meghallgatott egy előadást, ami esetlegesen érdekelte, egy picit regenerálódott, hogy pihizett, meg nem tudom, de tök jó volt. Az is nagyon szuper volt, hogy rengeteg gyerekprogrammal készültek egyébként a sátrak. Mi szinte végig a mezőföldvizes sátornál voltunk, mert a barátnőm még mindig, tehát az egyik legjobb barátnőm ott dolgozik, és mindig intéznek ilyen szerelést, hogy csőtörés van, és meg kell szerelni. És hát,
0: de mi, egy asztalnál ül a gyerek, igen, és valami kis makettem?
1: Igen. Hát nem, megszereli? Nem makett.
0: Mert ezt már szerintem a Városnapján is.
1: A Városnapján is volt. Igen, a Városnapján is volt. Ott le is videóztuk szerintem, igen, meg ott próbáltak is. Zseniális ötlet, bekapcsolták, és akkor, hogy na gyorsan meg kell állítani a folyás, tudod, itt-ottamot. Rettenetesen élvezte, folyamatosan szaladgált a csavarkulccsal, a mit tudom én mindennel, és volt rajta munkavédelmi sisak, láthatósági mellény, nem tudom, és azzal jött-ment össze-vissza.
0: És szóval a mezőföldvizesek is a Richter Egészségváros programjára települtek ki, vagy ott az atomfutás oldalon voltak?
1: Az atomfutás oldalán voltak, igen, és futottak is, úgyhogy itt tök jó volt. Hogy...
0: Igen, annyira jó, hogy ilyen csoportos futás. Igen. Sokan voltak ilyen egyen pólóban.
1: Igen. Meg több cégnek a munkatársai voltak, hogy mit tudom én, egy 5-6-an összeálltak, és akkor a váltóban például, hogy ott vártuk, nekem is már barátnőm küldte, hogy na most indul innen, mert most jött a másik kollega, és akkor mentek, szóval tök jó volt. Uh-huh. Ezek jók. Én röhögtem, hogy nekem még szerintem az is megterhelő lett volna a futásban, hogy a gyerekeknek az az 500 méteres futás, ami ott a csengeitől, nem tudom honnan indult, vagy lehet, hogy egy kicsit előrébb, nem tudom, na valahonnan így megindították, és akkor ott ugye az asénak a célnál volt a vége. Hát, szerintem, és kérdezem a Noát, mondom, először, amikor följött ez, hogy na, akar-e futni, vagy bármi, de aztán mondta, hogy ő nem, aztán ott meg már mondta, hogy hát ő futott volna. Hát
0: igen, mert utána már látod, de egyébként én annyira szeretem a 600 méteres futást nézni, és Páfi Kati kolléganunk videóban tudósított is erről, amikor ott kézen fogva a kis 3-4 évesek.
1: És akkor annyira édesek voltak.
0: Volt egy csajszi, azt nem tudom, láttad-e azt a videót, amit Kati kitett, hogy kézen fogva mit tudom, 3-4 éves gyerekével, de ekkora pocakkal, tehát állapotosan.
1: Hát figyelj.
0: Jó, hát úgy lesét, vagy gyors sétával. 600 métert azért lehet. Na hát szóval túl vagyunk az atomfutáson, és az Egészségváros programján, és Vivi, egy nagyon fontos dolgunk van még, túl vagyunk a világbajnok játékunkon, ugye csütörtöktől vasárnapig ünnepeltük tulajdonképpen az Atomerőmű Sportegyesület két sportolóját, Juhász Istvánt és Kollár Kristófot, mert hogy világbajnokok lettek újra augusztusban a kajakkenu világbajnokságon, és hát eredményt kell hirdetnünk. Nálad a mobilod? Figyelj, itt van nálam már kifotózva a nyertes, eredményhirdetés következik, én küldöm neked, mert hogy ugye online tudtunk sorsolni, hiszen online zajlott a Facebook oldalunkon a játék csütörtöktől vasárnapig minden nap. Feltettünk egy kérdést a kajakkenu 4-essel, illetve a kenu 4-essel kapcsolatban, és ha jól látom, nem tudom, megkaptad végül
1: igen,
0: is ezt
1: megkaptam.
0: A... megkaptad. Ha jól látom, akkor a nyertesünk, aki 20 000 forint értékű Nike vásárlási utalványt nyert, Hajdú Jonatánt írta a válaszként, azt hiszem a keddi napon volt a helyes.
1: Igen, én is ugye.
0: Vagy a második napon.
1: Igen, a második nap, mert csütörtöktől indult pénteken. Igen.
0: Volt Hajdú Jonatán.
1: Igen, úgy emlékszem én is, mert pénteken én voltam adásban, a és válasz. Úgy emlékszem. Igen.
0: Jó, na, hát akkor én azt mondom, hogy azt nem tudjuk, hogy az illető hányszor játszott velünk, de minden esetre akkor úgy tűnik, hogy a pénteki egyik helyes válasza lett a befutó. Dada, mondd akkor te a nyertes nevét.
1: Topergés.
0: Igen.
1: Tar Anna Mária.
0: Igen, jó.
1: Az ajándék
0: utalvány. Na most a következő fog történni, hát ahogy szoktuk, én közben nézem az ő profilképét, én nekem nem ismerős.
1: Nem ismerős. Mm-mm.
0: Jó, hát ilyenkor azt csináljuk Vivivel, hogy elkezdjük nyomozni Anna Máriát, ha esetleg Tar Anna Mária hallgat bennünket, mindjárt rákeresünk, hogy hova valósi, honnan játszott velünk. Mert hogyha, tehát hogy megpróbáljuk őt elérni.
1: De bocsánat, egy picit így annyit tudok, de annyira, hogy az esziben dolgozott.
0: Hogyne! A profilképén nem lehet felismerni.
1: De más, itt a, igen, meg a lányát is ismerem. Úgyhogy így teljesen jön. Nekik majdnem én tartottam az esküvőjüket, csak pont akkor már volt foglalva nekem dátumom a
0: benyéken.
1: Igen.
0: Na, úgyhogy, hát nekem is megvan ő,
1: vannak ilyenek, de mondom, az esziből ismerem Anna Máriát.
0: Igen, most már nekem is megvan, nekem meg a lánya együtt kosarazott az én lányommal, hát ugye szoktuk mondani, hogy kisváros.
1: Azonnal.
0: Mázlink van, hogy Paksi a nyertesünk, nem tudom, neked ismerősöd
1: nem.
0: Ő? Nekem viszont igen.
1: Na tessék.
0: Úgyhogy akkor meg fogjuk kísérelni.
1: Felhívás.
0: Igen, mindjárt megnézzük.
1: Megpróbáljuk. Igen. Tök jó, hogy ilyen ügyes mindenki.
0: Igen. Egyébként rengetegen, több mint ezren játszottak velünk.
1: Igen.
0: És hát tényleg nagyon-nagyon sokan. Hát az az igazság, hogy most azt nézem, hogy Messengeren nem enged csörgetni. Uh-huh. Valószínűleg azért, mert még nem küldtünk egymásnak üzenetet. Hát akkor megpróbálok ráírni, és akkor hát ha...
1: Igen, lehet, hogy már látta is.
0: Igen, most látta is, és hogyha látta, akkor azt hiszem, hogy ez úgy van a Messengeren, hogy amikor visszadob valami like jelet, akkor itt most úgy nézem, hogy enged mobiltelefonról csörgeti, mindjárt megpróbáljuk, egy pillanat, addig még nyugodtan tartsunk a hallgatókat.
1: De most az, hogy igen, majd lehet, hogy... ha visszaír, akkor tudod, megindul ez a kommunikáció maga, és akkor lehet, hogy az oldalon is engedni fogja, mert hogyha telefonon engedi, akkor már az is tök jó.
0: Igen, hát próbáljuk meg a telefonomon, mert úgy látom, hogy gépen még nem, de mindjárt kihangosítom. Látjuk. Ugye élőben vagyunk, hát ez így nem akar hallatszódni szerintem.
1: Nem nagyon?
0: Nem.
1: Hát majd hátra.
0: Halló, Strasser Andi vagyok a Paks FM-ből.
2: Szia,
0: élő adásban vagyunk, és itt van velem Takács Nagy Vivi is.
1: Hello,
0: bocsánat.
1: Szia.
2: Oké.
0: Okay. Bocsánat, hogy élőben hívunk, nem tudom, hogy dolgozol, mit csinálsz, de te vagy
2: dolgozom,
0: a nyerte.
2: Igen.
0: Te vagy a nyertesünk.
2: Jaj, nagyon örülök neki. Jó.
0: Oké, tudod, hogy melyik játékon nyertél?
2: Hát gondolom, akkor a Nike-s játék.
0: Így van, és téged sorsoltunk, úgyhogy gratulálunk. Tudod-e, hogy mit nyertél?
2: Talán egy vásárlási utalványt?
1: Igen, egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány.
2: Tökéletes, jaj, de jó, de örülök neki.
0: Okay.
2: Lesz, mire elvásárolni.
1: Lesz, biztos vagyok benne, igen.
0: Figyelj, én már is segítek, magunkon reklám következik, és akkor kidumálhatjuk, hogy mit vennél 20 000 forintból. Reméljük, a munkaidő kellős közepette van 2 darab perced most, élő adásban ránk.
2: Természetesen.
0: Egyébként a játékot egyből láttad, minden poszt alatt játszottál, vagy egyszer tettél?
2: Igen.
1: Végig.
2: Minden nap küldtem.
0: No. Azért, mert a világbajnokokat akartad ünnepelni, vagy mert akartad az utalványt?
2: Az az igazság, hogy nekem volt kolléganőnek az unokája, Juhász Pisti, és így még valahol egy személyes kötődés is van. Úgyhogy mindenképp szerettem volna, hát hatalmas dolog szerintem, hogy paksiak, akik benne voltak ebbe az egész, tehát hogy ilyen szép eredményt értek el.
1: Hát ez egyértelmű, igen, mi is nagyon örültünk nekik, és innen is gratuláltunk folyamatosan, és hát milyen jó, hogy ezzel tudtuk megünnepelni veled is, hogy egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal hozzájárulhattunk
2: nagyon
1: ehhez.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülünk.
0: Igen, és hát Vivi, múlt héten te ott voltál a Paksi Nájkőzletben, körbenéztél.
1: Igen.
0: Mit ajánlasz Anna Mariának?
1: Hát ugye nagyon sok olyan akciós termék is van, 20-30-50 százalékos termék, amik ilyen csinibb rucik, tehát akár már, hogyha elkezdesz készülni a jövő évre, akkor vannak rövidnadrágok, meg kisruhák, meg ilyesmi, azokat is érdemes megnézni, de hát rengeteg új sportcipő érkezett, nem tudom, hogy mennyire szereted, bár így a profilképed alapján, meg úgy eleve az emlékezeteimből mindig nagyon csinos vagy, úgyhogy lehet, hogy a másik oldalon nem a sportosabb oldalon kell körbenézned, hanem
2: de
1: a csinit.
2: De ha más nem, a családban biztos lesz olyan,
1: biztos,
2: aki
1: biztos. Igen.
2: Ha én nem is a sportos részére, de azért délutánonként én is könnyebben bújok sportcipőbe. Vagy
1: hát az a legjobb, így van, a kényelem.
0: Igen, mert hát sportos család. Én emlékszem, hogy sokat sétáltok, azt tudom, meg kutyát is mindig sétáltatok, a nagylányom meg kosárlabdázott, ő is sportos lány.
2: Így van. Meg hát fent voltunk, ugye gyalogoltunk is most az egészség, tehát a Richter-Gedeonos sétálásban, úgyhogy azért próbálunk tevékenyen élni.
0: Na, hát ott is részt vettetek, és szűrésre is mentetek egyébként?
2: Igen, természetesen.
0: Tényleg? Melyik szűrést
2: vittem
0: próbáltátok?
2: Vittem az anyukámat, és mindenféle migrén szűrés, stressz szűrés, ilyeneket megcsináltuk, úgyhogy...
0: És figyelj, de nem akarunk kutakodni itt a dolgokban az egészségetek kapcsán, de ugye többeknél kijöttek pozitív eredmények nálatok. Minden rendben volt a szűréseken?
2: Minden rendben volt, így van.
0: Ez a legjobb hír. Jó, hát nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, még egyszer gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm, Andi, köszönöm.
0: Az meg már tipikus, megint kisvárosi eset szoktuk mondani, hogy a nyertesünknek valamiféle kapcsolódása van mondjuk a világbajnokunkhoz, akiket ezzel a játékkal ünnepeltünk. Köszönöm, hogy itt voltál, és az a vásárlási utalvány pedig át fogjuk majd adni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtatok, és az ajándéknak, és nagyon örülök. Köszönöm.
1: Gratulálunk. Szia, szép napot.
0: Tehát a Táncsics Mihály utcai Paksi Nike üzletbe mehet majd el Anna Mária, és levásárolhatja ezt a 20 ezeres utalványt, de jó volt, hogy elértük.
1: Igen.
0: Milyen
1: igen.
0: Jó volt őt hallgatni. Egészen ilyen rádiós hangja volt.
1: Andi már!
0: De tényleg. Igen. Ez eddig nem tűnt fel az el, pedig nagyon régóta ismerjük egymást, vagy hát tényleg így talán, hogy a lányunk együtt kosaraztak, de minden esetre ez most, nem tudom, így tűnt. Tar Anna Mária lett így akkor van. A nyertesünk. Hát mindenkinek köszönjük, aki velünk játszott, mert valóban a két paksi világbajnokunkat ünnepelhettük ezzel, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. A Nike-nak is köszönjük a felajánlást, és hát keresétek fel az üzletet. Neked mi tetszett a legjobban az üzletben? Volt olyan, amit megláttál, és azt mondtad,
1: nem, mert annyira gyorsak voltunk a Levivel, hogy így körbenéztünk. Megmondom őszintén, hogy tényleg nekem a sportcipőkben, vagy ilyesmi, nekem van rengeteg sportcipőm, viszont mindig valahogy arra vágyom, hogy valamilyen csinibb sportcipőt, vagy valami olyan cipőt, ami egy picit csinosabb, amit mondjuk egy blazerhez, vagy tényleg egy olyan kabihoz föl tudok venni, úgyhogy most már én úgy nézek mindig mindent. De hát a gyerekkel meg, ha lemegyünk a játszótérre, akkor melegítő, és fölkapom én is a sportcipőt. Tegnap is olyan jó volt, tök jó idő volt délután, és akkor lesétáltunk a Munkácsiból az Erzsébet szállóig, ott ettünk, ittunk egyet, és akkor mi lenne, anyuka, ha még elmennénk a Kressz Parkba?
0: Még akkor egy Kressz Parkozás.
1: Igen, már majdnem hazaindultunk, amikor szólt a barátnőm, hogy hát mi is jövünk le. Ó, mondom,
0: a társaság lesz, akkor még tovább tart.
1: Igen, és akkor még tovább tartott, így van. Úgyhogy még tovább tartott.
0: Én, ha bemegyek egyébként a Paksi Nike boltba, akkor cipőt szoktam venni,
1: és a cipő
0: Tamásnak megvesszük a melegítőt, és akkor amíg ő próbálgatja a melegítőket, addig én szépen átsomfordálok oda a csini részbe, és akkor ott mindig találok valamit, és akkor ezzel reklámot hallottatok. Vivi, adom át a terepet.
1: Rendben, jövök.
0: És akkor Vivi hozza nektek a zenéket, Stasser Andi búcsúzik az élesztőben. Engem hallottatok ma reggel.
3: Mindenki felébredt. Akkor Irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: Galaxy FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
1: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jobbnál jobb slágereket, aztán hamarosan megvessük, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, az óra végén pedig megnézzük a közlekedési híreket is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Jeans és Sting közösen részt 2019-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: Kabátra, hogyha kimozdultok. Majd a délutáni órákban meglessük, hogy milyen idő várható a holnapi napon, hát ha holnap már nem lesz szükség rá, de addig is tartsatok velem, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési híreket szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közmű építése zajlik, a kilométer szelvén szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Fad-Gerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 115-ös kilométernél fakivágás zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányban, azaz Budapest felé útszükület várható. Ha valaki az M6-os autópályán menne Pécs felé, akkor szeretném elmondani, hogy új terelés épült ki a Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szintén a Pécs felé vezető oldalon Pécsvárad-Vémind csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots program regionális központja nyílik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, írja az MTI. A novemberben induló központ klubfoglalkozásokkal és képzésekkel támogatja majd a környezeti nevelést, októbertől pedig alsó tagozatos diákok számára rendszeres szakköröket is szerveznek. Magyarországon jelenleg több mint 100 Roots and Shoots csoport működik, a Szegedi lesz a hálózat negyedik regionális központja. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500596-os telefonszámon lehet érdeklődni. Paksváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksváros település tervének készítése tárgyában megtartott gazdasági intézményi és lakossági workshopok eredményei publikálásra kerültek. Az adatok a településterv honlapján a paks.emperszent.studio oldalon az eredmények rovatban találhatóak. A héten a paksi hivatásos tűzoltó egységek jártak a Paks 2 építési területén, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A cég tájékoztatása szerint nem egyedi esetről van szó, ugyanis a tűzoltók rendszeres bejárást tartanak a beruházás területén a kellő helyismeret megszerzése érdekében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, ugyanis jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek Páti Kati kolléganőmtől is egy tudósítást. A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara térségfejlesztési programról. Az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jön egy nagy kedvencem, Teddy Swims, tőle pedig szóljon a Mr. Know-It-All 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és környéke. Szeptember 15-én Janikovszki 100 előadást láthattok, ami egy zenés felolvasó színház lesz. Ezen az irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből hallhatók felolvasások, melyek között megidézik a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, a 60-as és a 70-es évekből. Ez a Csengedénes Kulturális Központ könyvtár galériájában lesz 17 órakor. Szintén szeptember 15-én 40 év fazekasság kiállítást láthatunk Rács Róbert fazekos mester, népi iparművész, keramikus kiállításából, ami egy 40 éves jubileumi kiállítás lesz. Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában tekinthető meg 17:30-kor. A kiállítás október 10-ig látogatható a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án 16 óra és 17 óra 30 között újra paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Hungária rajongók, figyelem! Szeptember 16-án 19 órakor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal, amit Novai Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock and Roll Band fog előadni. Szeptember 17-én Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz egy őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával 18 órakor, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 19-én a Csengedénes Kulturális Központban Ostwald Marika előadásában hallhatjuk a Tűzről pattant operett gálát Marika kedvenc dalaival. Simon Kata és Peller Károly lesz még a fellépő művészek között, ez pedig 18 órakor tekinthető meg a színházteremben. Szeptember 18 és 19-én Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a Kalocsai Érsekkertben. Mindkét nap szuper programokkal vár benneteket a rendezvény, de ami kifejezetten engem érdekel, az a Kalapjakab gyermekkoncert lesz 11 órakor szombaton, úgyhogy aki annak a gyerkőce szereti a Kalapjakab koncertet, az mindenképp látogasson el, és emellett rengeteg program és gasztro élmény várja az odalátogatókat. Szeptember 19-én szüreti felvonulás és bál lesz Simon tornyán. Az ünnepi menet indulása 10 órakor lesz a Fried Művelődési Ház udvaráról, valamint csikós bemutatók lesznek napközben, és 8 órakor kezdődik meg a bál a Fried Művelődési Házban. Felvonulóknak ingyenes, ezt mindenképp szerettem volna hozzátenni, úgyhogy várnak minden kedves érdeklődött Simon tornyán. És ha már szüretet emlegetünk, nem kihagyható a szekszárdi szüreti napok, amik egészen szeptember 14-től szeptember 20-áig látogathatók. Több helyszínen, több időpontban vannak és lesznek programok. Mindenképp látogassatok el a Paks FM oldalán található program ajánló kis fülön, mert ott vannak részletesen a programok felsorakoztatva, gyermek és felnőtt programok egyaránt látogathatók ezekben a napokban. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: konyha és a söndörgők közöse szólt a Haza-Haza 2022-ből, én pedig már is hozom nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Ipar Kamara a térség fejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók, vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési osztályvezető mondta el kolléganőnknek, ezt hallhatjátok a következő percekben.
1: 2024-ben indítottuk útjára a vállalkozásfejlesztési programunkat. Éppen most a napokban néztünk vissza, tekintettünk vissza az elmúlt időszak eredményeire. Egy nagyon szép felfutást mutat mind programok darabszáma tekintetében, mind a bevont vállalkozások tekintetében. Tavaly évben 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között, sőt a résztvevők között is, tehát egymás között is, és sokkal hatékonyabb mind az információszerzés, mind pedig a kapcsolatépítés, ugye ez is egy kiemelt területünk, vagy célunk kamaraként, hogy előmozdítsuk a vállalkozás közötti kapcsolatokat. Rendkívül színes programokkal és eseményekkel készülünk az idei év második fél évében is. Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9, 10, 11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
2: Ezeket a programokat többnyire Szekszárdon tartjátok, vagy vannak kitelepülések is?
1: Alapvetően most az idei évben Szekszárd fókuszú. Tavaly évben is volt arra példa, hogy kimentünk Dombóvárra, Tamásiba, tehát hogyha mondjuk egy adott témakör kapcsán van akkora helyi szintű érdeklődés, amiért érdemes kivinni a programot a megyeszékhelyről, akkor természetesen erre megpróbáljuk megtalálni a megoldást.
2: Képzések területén mit vállal a megyei kamara?
1: Kifejezetten a vállalkozás fejlesztési képzésekre fókuszálnék, hiszen ez tartozik a vállalkozás fejlesztési osztály működéséhez. Az elmúlt időszakban immáron 15 képzési program kidolgozását valósítottuk meg. Ezeknek a képzési programoknak az az érdekessége, hogy ezek egy úgynevezett short képzések, tehát nem elhúzódó képzésekről beszélünk, hanem mindössze 2x4 órás jelenléti képzésről van szó. A köztes egy hétben pedig házi feladatot kapnak a résztvevők. Azt az egészséges egyensúlyt kell megtalálni, hogy hasznos legyen a képzés, de ugyanakkor hasznosítható tudást is adjon. És ez mondjuk sokszor nehéz megtalálni. De rajta vagyunk.
3: Ez a Paks FM.

Lady Gaga-tól szólt a Stupid Love 2020-ból, és hát egy pár napja teljesen lázban tartja az énekesnő a közösségi médiát és az összes hírportált, mert hogy a hírek szerint édesanyja lett. A 40 éves énekesnőt a vőlegényével, Michael Polanskival együtt lefotózták Észak-Kaliforniában, amint az énekesnő egy újszülöttet hordozott hordozókendőben. A hírt több nagy lap, köztük a People és az Entertainment Weekly is megerősítette. 2024-ben egyébként már felröppent egy ilyen pletyka körülötte, akkor az énekesnő egyértelműen reagált rá TikTokon, és azt írta, hogy nem terhes, mindenki nyugodjon meg. Viszont már évek óta beszél arról, hogy szeretne anya lenni. 2025-ben úgy is fogalmazott, hogy az anyaság lehetne a következő főszerepe. Hát nagyon remélem, hogy sikerül új főszerepben kipróbálnia magát, mert ez a legszebb szerep a világon. Innen is gratulálunk az énekesnőnek. Most viszont megyünk tovább Benson Boone-nal, tőle pedig szóljon a Sorry I'm Here for Someone Else 2025-ből.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési híreket szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közmű építése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Fad-Gerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 115-ös kilométernél fakivágás zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányban, azaz Budapest felé útszükület várható. Ha valaki az M6-os autópályán menne Pécs felé, akkor szeretném elmondani, hogy új terelés épült ki a Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szintén a Pécs felé vezető oldalon Pécsvárad-Vémind csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, össze!

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott: ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500-596-os telefonszámon lehet érdeklődni.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Már az első percben hátrányba került, végül mégis 2-1-es győzelmet aratott a Paksi FC a Color City Kazincz Barcika SC otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton. Bognár György együttese Hán János és Sia Erik találatával fordította meg a mérkőzést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, és Gabi hírei után újra a Vivi, a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik ez az esős délelőtt. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis újra kiválasztottunk az elmúlt 30 évből egy évet, ami egy órán keresztül fog szólni, hogy melyik is ez az hamarosan kiderül, aztán arról is szó esik, hogy melyik az a magyar előadó, ami teljesen uralja a mai zenei toplistákat, és a későbbiekben arról is szó esik, hogy milyen feltételekhez kötik Magyarország újraindulását az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Rehetsz Gergő és Orsovai Reni közösen a Nem baj 2022-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

volt, szólt tőlük pedig a Dilemma 2002-ből. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis ismét kiválasztottunk egy évet, a 2002-es évet az elmúlt 30 évből, és még olyan előadók jönnek, mint a Pink, Tattoo, United, The Groove House, Shakira, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Király Viktorral, Majkával és Curtisszel, tőlük pedig szóljon a 6. emelet 2017-ből. I'm not gonna do-

0: nekem is jár.
1: Belcsi és Young Fly közöse szólt a Kiskece 2026-ból. Na hát Európán belül, képzeljétek el, Magyarország az egyik olyan piac, ahol a legerősebb a helyi zene, írja ezt az Artisjus oldala. Mindössze 3 olyan ország van, ahol az éves top 10-be csak helyi dalok kerültek, Magyarország, Görögország és Finnország. Ezen belül Dash a legdominánsabb helyi zenész Európában, hiszen 2025 10 legnépszerűbb magyar dala közül 8-ban is szerepel, és senki másnak nem sikerült hasonló eredményt elérnie. Magyarország egyébként a hangfelvétel kiadói bevételek növekedésében is előkelő helyen áll. Románia lett az első 16,1%-kal, de a magyar 15,5%-os növekedés alig marad el ettől. Szlovákia, Szlovénia, Bulgária és a balti államok mutatnak még kimagasló emelkedést a bevételeket tekintve. Hát megmondom őszintén, amikor az Aria mellett megjelent Dash, akkor nagyon-nagyon szerettem őket együtt, és megmondom őszintén, nem gondoltam annó, hogy Dashnek sikerül esetlegesen hasonló zenei karriert hozni, mint Azi, vagy esetleg még felül is múlnia őt. De én voltam már koncertjén, és elképesztő energiája van. Ugye sokszor kap olyan kritikát, hogy drágár beszéd van a zenéiben, de a legviccesebb az, hogy ha ezt angol szövegként hallanánk, akkor az mindenkinek nagyon tetszene, és senkinek a fülében nem csengene egy drágár szó sem. A magyarok ugye ebben kifejezetten előrébb járnak ebben, hogy igen, milyen csúnyán beszél, olyan csúnyán beszél, de én azt gondolom, hogy Dashnek maga a zeneisége, a zenei világa, az hozzám nagyon közel áll, én nagyon szeretem őt, én hallgatom is rendszeresen, és Young Fly-jal közösen is nagyon szeretem őket, viszont most ugye szeptember 18-án és 19-én újra összeáll Azival, és egy Budapest Parkos koncertet fognak tolni a hétvégén, ami egy kicsit visszahozza a Ló túloldalán című dalokat erről a lemezről, úgyhogy aki nem szeretne lemaradni, az még talán kaphat egy-két jegyet a portálon, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Most viszont megyünk tovább Ray-jel, tőle pedig szóljon a Where is my husband, egy David Guetta remixel megpörgetve 2026-ból.

karszantás szólt, tőle pedig a Running 2014-ből, és hát nem véletlenül hoztam nektek ezt a dalt, mert ugye 2014-ben 5. helyezést ért el Kálai Szandár Szandrás az Eurovíziós Dalfesztiválon, és képzeljétek, Magyarország előtt ismét megnyílhat az út a fesztivál felé, mert hogy az MTVA sajtó közleménye szerint a közmédia megbízott vezérigazgatója, dr. Horváth András a közelmúltban egyeztetett a dalverseny szervezőivel a 2027-es részvétel lehetőségeiről. A tárgyalások eredményeként a közmédia jelentős díjkedvezményt kapott, emellett a szervezők nevezési határidőt is kijebb tolták. Az MTVA számára 2026. december 7-éig biztosítottak lehetőséget a jelentkezésre. A közlemény szerint Horváth András az egyeztetésen jelezte, hogy az Eurovízión való indulás olyan stratégiai jelentőségű kérdés, amelyről már az átalakuló közmédia végleges vezetésének kell majd döntenie. A részvétel így egyelőre nem tekinthető véglegesnek, a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való induláshoz előbb a független közmédia testület jóváhagyására lesz szükség, ezt követően pedig a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja meg a végső döntést. Magyarország egyébként legutóbb, ha jól emlékszem, 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az ország azóta nem indult a versenyen, így a 2027-es visszatérés jelentős változást jelentene a magyar közmédia eddigi Eurovíziós stratégiájához képest. Hát nagyon kíváncsi vagyok, egyébként azt gondolom, hogy vannak olyan énekeseink, és vannak olyan dalaink is, amik teljesen helytállnának az Eurovíziós Dalfesztiválon, úgyhogy szurkolok annak, én mindig néztem egyébként az Eurovíziós Dalfesztivált, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül kijutni a jövő évben. Most viszont megyünk tovább G-Flippel, tőle pedig szóljon a Bad on Fire 2025-ből.

mert hogy déltől egyig hozom nektek az elmúlt 30 évből egy évet kiválasztva, azaz a 2002-es év lett most górcső alá véve, és a legjobb előadókat és dalokat szállítom nektek, úgyhogy tartsatok velem abban az órában is. Most még jön pár jó kis dallam itt a Paks FM hullámhosszán, Tideni fog következni, tőle pedig a Van valami 2026-ból.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots program regionális központja nyílik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, írja az MTI. A novemberben induló központ klubfoglalkozásokkal és képzésekkel támogatja majd a környezeti nevelést, októbertől pedig alsó tagozatos diákok számára rendszeres szakköröket is szerveznek. Magyarországon jelenleg több mint 100 Roots and Shoots csoport működik, a Szegedi lesz a hálózat negyedik regionális központja. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500-596-os telefonszámon lehet érdeklődni. Paksváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksváros település tervének készítése tárgyában megtartott gazdasági intézményi és lakossági workshopok eredményei publikálásra kerültek. Az adatok a településterv honlapján a paks.emperszent.studio oldalon az eredmények rovatban találhatóak. A héten a paksi hivatásos tűzoltó egységek jártak a Paks 2 építési területén, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A cég tájékoztatása szerint nem egyedi esetről van szó, ugyanis a tűzoltók rendszeres bejárást tartanak a beruházás területén a kellő helyismeret megszerzése érdekében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
4: 12 óra 3 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez. Én ebben az órában szállítom nektek a legjobb 2002-es év slágereit. Meg is kezdjük egy jó kis buli és dala. Pinktől fog szólni a Get the Party Started 2002-ből.
0: Best of 30, déltől egyig. Csak a Paks FM-en minden alkalommal egy év slágereivel.

A TNT-től szólt a Kicsi gesztenye című sláger 2002-ből, és nem tudom, hogy azt tudtátok-e, de eredetileg Dobrádi Ákos, ugye az együttes énekese és frontembere, egy gyermekdalt írt erről a dalról, és ez később lett felnőtteknek szóló szerzemény is, és ez amiatt volt, mert hosszú éveken át szólították Ákost Kicsi gesztenyének. Ebből jött az ötlet, hogy a karaktert valóban életre is keltsék, és úgy döntött, hogy ne csak egy dalban létezzen Kicsi gesztenye, hanem legyen belőle egy gyerekeknek szóló világ és történet, és a Kicsi gesztenye klub elnevezést 2015-ben védjegyként is lajstromozták, Ákos pedig az egyik jogosultja volt ennek. 2016-ban indult útnak ez a tévésorozat, a Minimax 2016 március 20-án kezdte sugározni, a produkció kreatív producere természetesen Dobrádi Ákos volt. Nekünk nagy kedvencünk, elmondom nektek, a Kicsi gesztenye klub, és már csak azért is, mert nem ilyen bugyuta dallamokat és szöveget ad elő, hanem picit ismerteti a gyerekekkel szerintem az őt körülvevő világukról, vagy világról. És tényleg a férjem is mondta, pedig ő nem nagyon szereti az ilyen gyerekdalokat, de az, hogy ez egy tök jó kis dallamos zene, úgymond szerintem, amit a Kicsi gesztenye klub átad a gyermekeknek és a felnőtteknek is egyaránt. Szóval mi ezt nagyon sokat hallgattuk és hallgatjuk is a mai napig is. Noel kedvence a 8 bolygó című dal, amit tényleg előről hátulról hallgatunk, és sosem lehet kihagyni az elejét is, amikor felszáll az űrhajó, és tényleg kimegy a világűrbe, szóval ha ki nem hallotta még, az mindenképp hallgassa meg. Most viszont megyünk tovább, nem épp egy gyerek dalammal, Jennifer Lopez fog szólni, tőle pedig a Jenny from the Black 2002-ből. Children.

Groove Fausthoz szólt a Vándor 2002-ből, és erről a dalról nekem mindig valahogy horvátországi út jut eszembe, amikor is hosszú órákon keresztül ugye mentünk anyukámmal az úton, és ez a dal, valamint a Desperado, Fiesta dallamok jöttek elő, és valamiért mindig ez cseng a fülemben, és egy tök jó élmény és emlék van erről. Na de nem is ez a lényeg, hanem hogy még mindig aktív az együttes, több mint 20 éve vannak a pályán, és ugyebár 2026. januárban egy új dallal is és klippel is előrukkoltak, Ez a nap a miénk címmel, amiben az eredeti felállásban Judy és Kárpáti Zsolt is szerepelnek. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon örülhetnek a Groove House együttes rajongói, mert hogy folyamatosan koncerteznek, és igencsak aktívak a mostani zenei világban is. Mi viszont most megyünk tovább, szintén egy magyar slágerrel, a Fiestától fog szólni a Hasta Mañana 2002-ből.

0: Sophie Ellis Baxter-től szólt a Murder on the Dance Floor 2002-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett a zenei felhozatal a 2002-es évből. Kérlek benneteket, hogy ne menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után hozom még nektek egy órán keresztül a Paks FM legjobb slágereit, valamint megtudhatjátok, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön, valamint azt is, hogy milyen idő várható a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. What you playing?

0: Következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 14-én hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. 26.251.000 forint gyűjt össze a Paksi Gyógyászati Központnak szombaton. Holnap lejár a segítőkész kitüntetés javaslattételi határideje. Gyermekrajz kiállítás nyílik Dunakömlődön. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500596-os telefonszámon lehet érdeklődni.
0: Paks FM hírek.
1: 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
2: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említetted, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
1: Paksváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksváros település tervének készítése tárgyában megtartott gazdasági intézményi és lakossági workshopok eredményei publikálásra kerültek. Az adatok a településterv honlapján a paks.emperszent.studio oldalon az eredmények rovatban találhatóak. A héten a paksi hivatásos tűzoltó egységek jártak a Paks 2 építési területén, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A cég tájékoztatása szerint nem egyedi esetről van szó, ugyanis a tűzoltók rendszeres bejárást tartanak a beruházás területén a kellő helyismeret megszerzése érdekében. 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a paksi 3-as számú, a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, és pár évente megszervezik a találkozót. Az október 3-án megrendezésre kerülő falunapra idén is meghirdeti a hagyományos főzőverseny Dunaszentgyörgy község önkormányzata tette közzé a település a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a főzőverseny mellett ezúttal is keresik a falu legfinomabb süteményét. A nevezési lapok elérhetőek az önkormányzat titkárságán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
0: És most... Sporthírek a Pax FM-en.
1: Már az első percben hátrányba került, végül mégis 2-1-es győzelmet aratott a Paksi FC a Color City Kazinc Parcika SC otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton. Bognár György együttese Hán János és Sie Erik találatával fordította meg a mérkőzést. Szombati nappal bemutatkoztak az első Bozsik tornán a Gerjenese fiataljai, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az U11-es korosztályt a klub felnőtt csapatának kapitánya Hajnes Dávid vezeti. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: 13 óra 7 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Remélem, mindenkinek jól telik a napja. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Hát elérkeztünk ahhoz a szeptemberi hétvégéhez, vagy héthez, ahol is egyre több szüreti felvonulás, valamint szüreti programok lesznek. Ezzel kapcsolatban is készültem nektek, úgyhogy hallgassátok majd a programajánlónkat. Aztán meglessük, milyen időjárás várható ezekhez a programokhoz a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. Úgyhogy tartsatok velem, most pedig megyünk tovább a Várrepublikkal, tőlük pedig szóljon a Counting Stars 2013-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
3: Paks FM.

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és környéke. Szeptember 15-én Janikovszki 100 előadást láthattok, ami egy zenés felolvasó színház lesz. Ezen az irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből hallhatók felolvasások, melyek között megidézik a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, a 60-as és a 70-es évekből. Ez a Csengedénes Kulturális Központ könyvtár galériájában lesz 17 órakor. Szintén szeptember 15-én 40 év fazekasság kiállítást láthatunk Rács Róbert fazekos mester, népi iparművész, keramikus kiállításából, ami egy 40 éves jubileumi kiállítás lesz. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában tekinthető meg 17:30-kor. A kiállítás október 10-ig látogatható a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartás idejében, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án 16 óra és 17 óra 30 között újra paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Hungária rajongók, figyelem! Szeptember 16-án 19 órakor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal, amit Novai Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock and Roll Band fog előadni. Szeptember 17-én Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz egy őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával 18 órakor, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 19-én a Csengedénes Kulturális Központban Ostwald Marika előadásában hallhatjuk a Tűzről pattant operett gálát Marika kedvenc dalaival. Simon Kata és Peller Károly lesz még a fellépő művészek között, ez pedig 18 órakor tekinthető meg a színházteremben. Szeptember 18 és 19-én Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a Kalocsai Érsekkertben. Mindkét nap szuper programokkal vár benneteket a rendezvény, de ami kifejezetten engem érdekel, az a Kalapjakab gyermekkoncert lesz 11 órakor szombaton, úgyhogy aki annak a gyerkőce szereti a Kalapjakab koncertet, az mindenképp látogasson el, és emellett rengeteg program és gasztro élmény várja az odalátogatókat. Szeptember 19-én szüreti felvonulás és bál lesz Simon tornyán. Az ünnepi menet indulása 10 órakor lesz a Fried Művelődési Ház udvaráról, valamint csikós bemutatók lesznek napközben, és 8 órakor kezdődik meg a bál a Fried Művelődési Házban. Felvonulóknak ingyenes, ezt mindenképp szerettem volna hozzátenni, úgyhogy várnak minden kedves érdeklődött Simon tornyán. És ha már szüretet emlegetünk, nem kihagyható a szekszárdi szüreti napok, amik egészen szeptember 14-től szeptember 20-áig látogathatók. Több helyszínen, több időpontban vannak és lesznek programok. Mindenképp látogassatok el a Paks FM oldalán található program ajánló kis fülön, mert ott vannak részletesen a programok felsorakoztatva, gyermek és felnőtt programok egyaránt látogathatók ezekben a napokban. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időre számíthatunk holnap, azaz kedden az időkép előrejelzése szerint. Többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, nálunk pedig egyáltalán nem írja, hál' Istennek. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26 fok között alakul majd a maximum hőmérséklet. Hát azért ez egy nagyon jó idő, én azt gondolom, és szerencsére nem kell holnap kora reggel azzal foglalkoznunk, hogy esőkabátot, esernyőt és gumicsizmát adjunk a gyerkőcre a reggeli órákban. Szóval vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: A BSV-től szólt az Always Be Mine 2026-ból, és érkezett még Páfi Kati kolléganőmtől az imént egy tudósítást, mert hogy szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengéd Énes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tektonikus metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán, Kalocsa város polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A ProArtis AMI zeneművészeti ág tanárai, Késő Györgyi hegedűn és Gajzánko Marian cselló működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult. Munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla: Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel, hanem vésővel dolgozik. A szobrász anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is a magas szellemisége és anyagiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrász művésszel kolléganőnk beszélgetett a megnyitott követően, ezt hallhatjátok a következőkben.
1: Pakson a Csengéd Énes Kulturális Központban Kovács Norbertnek a napokban nyílt kiállítása, mégpedig az emeleti kiállító teremben. Tulajdonképpen mikor kezdtél el foglalatoskodni ezzel a művészi ággal, és milyen indítatásból?
2: Diplomás szobrászművész vagyok, jelenleg most grafikákkal foglalkozom, de ezek a grafikák is inkább szobrászathoz köthető grafikai dolgok, tehát a szobrászi gondolkodás az egy az egyben benne van. Egyébként általános iskolában kezdtem el vele foglalkozni, és így folyamatában, tehát eljutottam odáig, hogy a Pécsen elvégeztem a művészeti kart, illetve annak a szobrász tanszékét.
1: Pakson milyen jellegű anyagaid vannak kiállítva?
2: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része egyébként a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
1: A jövőt illetően milyen céljaid, álmaid, vágyaid vannak, amit úgy szeretnél megvalósítani?
2: Én most úgy gondoltam, hogy mivel ugye kalocsai vagyok, nem csak Kalocsán állítok ki, mert ugye Kalocsán volt azért kiállításom itt a jelen helyszínen, az Érsekertben is, illetve a Söffergyűjteményben, és úgy gondoltam, hogy próbálok kitekinteni a környékre is egy kicsit. Így jött ugye az, hogy a Pakson próbálkozom a művelődési házban, illetve még vannak opciók, hogy hova is szeretnék menni. Szűkepátriánkba, ami most egyelőre 60-70-80 kilométer.
0: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata 2026. október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengéd Énes Kulturális Központ emeleti kiállító termében. Most viszont vissza a jó slágerekhez, a Vámártól fog szólni a Színvak 2022-ből.

Dr. Péres és Verip Tamás közöse szólt az Úgye nem bántad meg 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel a szokásos időben 9:30-kor érkezem hozzátok és hozom a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, az őszi országjárása első veszprémi állomásán arról beszélt szombaton, hogy a jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és működtetni. Hangsúlyozta, hogy a Tisza továbbra is az emberek bevonásával akarja formálni a politikát, ezért fontosnak tartja az országjárás folytatását. Elmondta azt is, hogy a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munkanapja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Szombati nappal bemutatkoztak az első Bozsik tornán a Gerjenese fiataljai, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az U11-es korosztályt a klub felnőtt csapatának kapitánya Hajnes Dávid vezeti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, szeptember 14-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig, fantasztikus zenékkel jövök, elképesztő témákkal és hamisítatlan pálfüggati féle tudósításban is részletek lehet, hogyha velünk tartotok. Lesz minden mi szemszájnak ingere, úgyhogy tartsatok velünk. Zenével kezdünk, Chris de Sarandi következik az idei Good Old Days. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összekötött.

Ez volt Gabri Ponti és Sean Paul kettőse a Born to Love 2025-ből. Nos, szeptember 14-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Roxana, Serena, Ciprián, Emerita, Ildikó, Rozanna, Serenus és Sonora nevű hallgatóinkat üdvözöllátom a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót a Maneskinnek, Baby Sad, ezt fogjátok tőlük hallani 2023-ból. Let's go!

0: Tom Grennant hallottátok, ez volt a 2024-es Don't Break the Heart. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a párás füllet szeptemberi délutánnak a lendületét. Mabel következik, a 2019-es Don't Call Me Up, és utána még néhány track után már jövök is a beígért pálfikati féle tudósítással. Ezúttal a térségfejlesztési program lesz a témánk. De a szó most meg Mabel-é, let's go!
1: When I'm

0: Ez volt Tolvaj Reni és az idei Good Without You. Nos, ahogy ígértem, itt vagyok egy Pál Fiköti féle tudósítással. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési osztályvezető mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek.
1: 2024-ben indítottuk útjára a vállalkozásfejlesztési programunkat. Éppen most a napokban néztünk vissza, tekintettünk vissza az elmúlt időszak eredményeire. Egy nagyon szép felfutást mutat mind programok darabszáma tekintetében, mind a bevont vállalkozás tekintetében. Tavaly évben 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között, sőt a résztvevők között is, tehát egymás között is, és sokkal hatékonyabb mind az információszerzés, mind pedig a kapcsolatépítés, ugye ez is egy kiemelt területünk vagy célunk kamaraként, hogy előmozdítsuk a vállalkozás közötti kapcsolatokat. Rendkívül színes programokkal és eseményekkel készülünk az idei év második félévében is. Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
2: Ezeket a programokat többnyire Szekszárdon tartjátok, vagy vannak itt települések is?
1: Alapvetően most az idei évben Szekszárd fókuszú. Tavaly évben is volt arra példa, hogy kimentünk Dombóvárra, Tamásiba, tehát hogyha mondjuk egy adott témakör kapcsán van akkora helyi szintű érdeklődés, amiért érdemes kivinni a programot a megyeszékhelyről, akkor természetesen erre megpróbáljuk megtalálni a megoldást.
2: Képzések területén mit vállal a megyei kamara?
1: Kifejezetten a vállalkozás fejlesztési képzésekre fókuszálnék, hiszen ez tartozik a vállalkozás fejlesztési osztály működéséhez. Az elmúlt időszakban immáron 15 képzési program kidolgozását valósítottuk meg. Ezeknek a képzési programoknak az az érdekessége, hogy ezek egy úgynevezett short képzések, tehát nem elhúzódó képzésekről beszélünk, hanem mindössze 2x4 órás jelenléti képzésről van szó. A köztes egy hétben pedig házi feladatot kapnak a résztvevők. Azt az egészséges egyensúlyt kell megtalálni, hogy hasznos legyen a képzés, de ugyanakkor hasznosítható tudást is adjon. És ez mondjuk sokszor nehéz megtalálni. De rajta vagyunk.

Ez volt Avicii és a 2015-ös Waiting for Love. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán Gabi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500-596-os telefonszámon lehet érdeklődni. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
3: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végig látogatták a szűréseket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
4: A pontos idő 15 óra 4 perc, szeptember 14-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beírhettem az előző óra végén, Damiano David kezd. A Born with a Broken Heart-ot fogjátok tőle hallani 2024-ből. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra,

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 19 Celsius fok van, gyenge kettős fronti hatás várható, írja az oldal, felhősen indul a hét, időnként eshet, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és valóban az eső az eddig szorványosan hol előfordult, hol nem, de általánosságban véve rendkívül párás idő van. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap jobb idő lesz, 24 fokig melegszünk majd fel napközben, és a ködös párás idő is megmarad. Szerdán meg már 27 fok lesz, és ez a csütörtökre is jellemző lesz, amikor is megint érkezik majd egy hidegfronti hatás, ami pénteken csapadékkal érkezik, és feltetőleg egy kicsi lehűti majd a kedélyeket. Szombaton megint 23 fok várható majd, úgyhogy nem fogunk se nagyon felmelegedni, se nagyon visszahűlni. Ezek a 20 fokok lesznek jellemzőek, úgy tűnik, hogy most már a hónap hátralévő részére, de még ennyire felesleges is előre szaladni, ma még ez a párás esős idő lesz jellemző. Holnap a párás idő megmarad, de melegebb lesz, 24 fok, és végül szerdán csütörtökön 27 fokban fogunk tetőzni.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

bemutatott Lola Young és a 2025-ös Messi. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a füllet szeptemberi délutánnak a lendületét. A szó Katy Perry, Harley's in Hawaii. Ezt fogjátok tőle hallani 2019-ből. Let's go!

Sophie and the Giants szólt az imént a Shut Up and Dance 2024-ből. Az időkép.hu-n olvasom, hogy több mint 20 centit emelkedett a Duna Budapestnél. Bár 12-i a cikk, de abszolút aktuális. Azt írják, hogy hosszú ideje rendkívül alacsony vízállás jellemzi a Dunát, az elmúlt napok esőzései azonban végre némi utánpótlást hoztak. Budapestnél a hét első felében még rekordalacsony a 0 cm körül állt a vízmérce, pénteken már emelkedés kezdődött, szombatra pedig 20 cm fölé emelkedett a vízállás. A változást az elmúlt napok csapadékosabb időjárása hozta meg. Nem csak hazánkban esett, hanem a Duna vízgyűjtőjének más részein is érkezett csapadék, így a folyó vízhozama is növekedésnek indult. Az emelkedésnek még nincs vége, a vízügy hidrológiai előrejelzése szerint Budapestnél vasárnap 30 cm fölötti vízállás is lehet, remélhetőleg ez be is következett már azóta. Ez azonban, folytatódik a cikk, csak átmeneti javulás, ugyanis a következő napokban nem várható kiadós csapadék a vízgyűjtőn. A rövid tetőzést követően így ismét apadásnak indulhat a folyó. Nagy fordulatról tehát még nem beszélhetünk, a Duna továbbra is nagyon alacsonyan áll, ahhoz, hogy tartós és jelentős javulás következzen be, a vízgyűjtőn további kiadós csapadékra lenne szükség. Remélhetőleg majd ez is bekövetkezik most majd még az ősz folyamán. Tyla következik, stílszerűen a Water, azaz Víz című track 2023-ból.

halhatatlan Sky 2000-ből egyenesen. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Most közlekedj velünk!
1: A hatos főúton Tolna határában ma favágók dolgoznak. A 134-es kilométer környezetében sávlezárásra és jelzőőrös irányításra készüljetek. Az 51-es főúton Kalocsánál a 115-ös és 116-os kilométer között a patkát javítják. Egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Az 51-es főúton pedig kaszálás zajlik, ezért mindkét irányban útszűkületekre számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekön. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra víradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots program regionális központja nyílik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, írja az MTI. A novemberben induló központ klubfoglalkozásokkal és képzésekkel támogatja majd a környezeti nevelést, októbertől pedig alsó tagozatos diákok számára rendszeres szakköröket is szerveznek. Magyarországon jelenleg több mint 100 Roots and Shoots csoport működik, a Szegedi lesz a hálózat negyedik regionális központja. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény. A héten a paksi hivatásos tűzoltó egységek jártak a Paks 2 építési területén, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A cég tájékoztatása szerint nem egyedi esetről van szó, ugyanis a tűzoltók rendszeres bejárást tartanak a beruházás területén a kellő helyismeret megszerzése érdekében. 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a Paksi 3-as számú, a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, és pár évente megszervezik a találkozót.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Már az első percben hátrányba került, végül mégis 2-1-es győzelmet aratott a Paksi FC a Color City Kazinc Barcika SC otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton. Bognár György együttese Hán János és Sie Erik találatával fordította meg a mérkőzést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
4: A pontos idő 16 óra 3 perc, szeptember 14-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Purple Disco Machine kezd. A Beat of Your Heart-ot fogjátok tőle hallani 2024-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

Az If It Makes You Happy szólt a fantasztikus Sheryl Crow-tól 1996-ból egyenesen. Nos, szeptember 14-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Roxana, Serena, Ciprián, Emerita, Ildikó, Rosanna, Serenus és Sonora nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Jubel következik, a 2021-es Dumb. Let's go!

volt Temper City és az idei Self-Aware. Nos, még két track következik, egy Kylie Minogue-tól, egy pedig Das Funk-tól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve egy újabb Pálfikati féle tudósítással. Ezúttal Kovács Norbert kalocsai szobrászművész kiállításának megnyitója lesz a téma. A szó most a pop hercegnőjé, Kylie következik a Padam Padammal 2023-ból.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock. Fájdalom csillapító. Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexoblock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Your husband is coming.
1: Ez volt Raytől a Where is my husband David Guetta idei remixében, és ígéretemhez híve már itt is vagyok egy újabb Pálfikati féle tudósítással. Szeptember 9-én, szerdán este nyílt meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert, kalocsai szobrászművész, Tektonikus metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán, Kalocsaváros polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A ProArtis AMI zeneművészeti ág tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian cellón működött közre a kiállítás megnyitó. Kovács Norbert, kalocsai szobrászművész, a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult. Munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla. Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is a magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert, kalocsai szobrászművésszel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a megnyitót követően.
2: Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban Kovács Norbertnek a napokban nyílt kiállítása, mégpedig az emeleti kiállítóteremben. Tulajdonképpen mikor kezdtél el foglalatoskodni ezzel a művészi ággal, és milyen indítatásból?
3: Diplomás szobrászművész vagyok, jelenleg most grafikákkal foglalkozom, de ezek a grafikák is inkább szobrászathoz köthető grafikai dolgok, tehát a szobrászi gondolkodás az egy-egybe benne van. Egyébként általános iskolában kezdtem el vele foglalkozni, és így folyamatában, tehát eljutottam odáig, hogy a Pécsen elvégeztem a művészeti kart, illetve annak a szobrász tanszékét.
2: Pakson milyen jellegű anyagaid vannak kiállítva?
3: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része egyébként a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is tér grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
2: A jövőt illetően milyen céljaid, álmaid, vágyaid vannak, amit úgy szeretnél megvalósítani?
3: Én most úgy gondoltam, hogy mivel ugye kalocsai vagyok, nem csak Kalocsán állítok ki, mert ugye Kalocsán volt azért kiállításom itt a jelen helyszínen, az Érsekertben is, illetve a Söffergyűjteményben, és úgy gondoltam, hogy próbálok kitekinteni a környékre is egy kicsit. Így jött ugye az, hogy a Pakson próbálkozom a művelődési házban, illetve még vannak opciók, hogy hova is szeretnék menni. Szűkepátriánkba, ami most egyelőre 60-70-80 kilométer.
1: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg itt Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
4: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket!
5: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
6: Készen állsz!
7: Készen állsz!

make money. Ez volt 21 Pilots és a Stressed Out 2016-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, az őszi országjárása első veszprémi állomásán arról beszélt szombaton, hogy a jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és működtetni. Hangsúlyozta, hogy a Tisza továbbra is az emberek bevonásával akarja formálni a politikát, ezért fontosnak tartja az országjárás folytatását. Elmondta azt is, hogy a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
3: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
2: Paksváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksváros település tervének készítése tárgyában megtartott gazdasági intézményi és lakossági workshopok eredményei publikálásra kerültek. Az adatok a településterv honlapján a paks.emperszent.studio oldalon az eredmények rovatban találhatóak. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 17 óra 5 perc, szeptember 14-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Cyrillel kezdünk. A Steel Inti út fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM-sláger.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A következő Paksi Kosár termelői és kézműves piac holnap után, azaz 16-án várja a kedves vásárlókat 16 órától 17 óra 30 percig itt Pakson a Villany utcai piac téren. 17-én, azaz csütörtökön 18 órától a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával. Az eseményen díjtalan belépés mellett részt vehettek. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 18-án, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Verdákat vetítik újra a 20. évfordulója alkalmából, ez természetesen a Pixar animációs családi filmje. 18 órától a Csalócsajok Párizsban következik egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig a Torrente Saga 6. darabját tekinthetitek meg az Elnöki Ügy címmel.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Loy és a 2024-es The Way I Want It. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a felhűréteggel eltakart szeptemberi délutának a lendületét. Gabby Barrett következik a 2019-es I Hope.

volt a Cardigans-től a 2003-as For What It's Worth. És szeptember 14-e egy meglehetősen nevezetes dátum, 45 éve kezdték el ugyanis a Pink Floyd The Wall című filmjének forgatását Bob Geldofval a főszerepben, természetesen a néhai Alan Parker rendezésében 1981-ben kezdték el forgatni ezt a filmet, ekkor már meglehetősen sok feszültség volt a tagok között is, és a film három fő alkotója között is, aki Roger Waters, a Pink Floyd basszusgitáros énekes dalszerzője és a The Wall sztoriának fő értelmi szerzője, Gerald Scarfe animátor és Alan Parker rendező között elképesztő konfliktus volt, mégis valahogy sikerült tető alá hozni ezt a sztorit, és rám óriási hatást gyakorolt annak idején ez a film. Következzen is most az 1979-es Pink Floyd The Wall című albumáról a klasszikus Another Brick in the Wall második része, hogy megemlékezzünk a 45 éve éppen ezen a lapon elkezdődött viharos forgatásról.

The Weekendet hallottatok, ez volt a 2024-es Dancing in the Flames. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhattok velem. Legyen király!

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, az őszi országjárása első veszprémi állomásán arról beszélt szombaton, hogy a jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és működtetni. Hangsúlyozta, hogy a Tisza továbbra is az emberek bevonásával akarja formálni a politikát, ezért fontosnak tartja az országjárás folytatását. Elmondta azt is, hogy a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya, a Richter Gedeon Enyerté képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
4: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említett, tehát, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
3: Paksváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksváros település tervének készítése tárgyában megtartott gazdasági intézmény és lakossági workshopok eredményei publikálásra kerültek. Az adatok a településterv honlapján a pax.emperszent.studio oldalon az eredmények rovatban találhatóak. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM.
1: Összekötött. Ó, amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rá a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem.

0: Box FM.
1: Box FM.
2: Velő mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra víradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott: ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter Egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény. 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a Paksi 3-as számú, a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot és pár évente megszervezik a találkozót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Összekött. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi.
2: Slow dancing in the fast lane. That's just what we do.

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MT

0: Értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots program regionális központja nyílik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, írja az MTI. A novemberben induló központ klubfoglalkozásokkal és képzésekkel támogatja majd a környezeti nevelést, októbertől pedig alsó tagozatos diákok számára rendszeres szakköröket is szerveznek. Magyarországon jelenleg több mint 100 Roots and Shoots csoport működik, a Szegedi lesz a hálózat negyedik regionális központja. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
1: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
0: Az október 3-án megrendezésre kerülő falunapra idén is meghirdeti a hagyományos főzőverseny Dunaszentgyörgy község önkormányzata tette közzé a település a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a főzőverseny mellett ezúttal is keresik a falu legfinomabb süteményét. A nevezési lapok elérhetőek az önkormányzat titkárságán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Szombati nappal bemutatkoztak az első Bozsik tornán a Gerjenese fiataljai, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az U11-es korosztályt a klub felnőtt csapatának kapitánya Hajnes Dávid vezeti.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, és folytatjuk a Szabad Pénteket, és ha már kitiltásról beszéltünk eddig, ugye Torockai László parlamentből történő kitiltásáról, akkor folytassuk kitiltással, mert hogy hatóságok javaslatára 10 orosz szemét utasított ki Magyarország, amiért a bécsi egyezmény alapján olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatától nem elfogadható. Szeptember 8-án kedden jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, hogy ezt a 10 orosz képviselőt ugye el kell, hogy, vagy 10 orosz képviselőnek el kell, hogy hagyják Magyarországot, és az oroszok pedig erre úgy reagáltak, egyrészt Mária Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, az alaptalannak nevezte a döntést és a lépést, egy nyugati ihletésű orosz gyűlölő ruszofób lobby eredményének minősítette, és hát ugye a Moszkva kilátásba helyezte, hogy kemény, fájdalmas és méltó ellenlépéseket fog tenni.
2: Igen.
1: Na, mi a vélemény?
2: Hát nyilván minden csak nézőpont kérdése, tehát általában most nyilván azokat, akik konkrétan érintettek, azok nem fogják beismerni, de azért hát egy ilyen közegben nyilván sokkal több kém van, mint egy békés, együttműködő rendszerben.
1: Hát de ez szerintem minden követségről köztudott, nem? Hogy a követségeken, meg ezeken, tehát a diplomatáknak egy része,
2: hát de nem mindegy, hogy mennyi része. Tehát most, hogy azért eléggé felfokozott, most maradjanak?
1: Figyelj, én nem tudok ahhoz magához hozzászólni, hogy ők mit csináltak. Én, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit csináltak másként, vagy mi, tehát hogy mihez képest merült föl a vád? Mert hogy én ezt nem nagyon értem, de tényleg mindenhol azt mondják, hogy követségeken.
2: Jó, de azt tudjuk, hogy az orosz. Oké, de azt tudjuk, hogy amikor most az előző kormány volt hatalmon, akkor azért annyira nem haragudtunk az orosz kémekre, időnként beengedtük a külügyminisztériumnak a szerverrendszerére, időnként nem tudom én, máshova is beengedtük őket, mert jóba voltunk velük, mondjuk megbíztunk vele személyes kapcsolatok révén, lásd Lavrov és a Szijjártó Péter, most nyilván egy kicsit más a helyzet, más az új kormánnyal, akikkel azért nem annyira szimpatizál az orosz rendszer. Hát nyilván, hogy is mondjam, tehát próbálod az ő lapjait valamilyen módon csökkenteni már, hogy az adóit.
1: Mondjuk én ezzel mindig eltűnődök, hogy ki az, aki elhiszi, hogy egy külügyminisztérium szerverein olyan adatok vannak. Dolgoztam minisztériumban, én ezért vagyok, van bennem egy nagy kérdője, hogy olyan adatok vannak, ami egyébként életbevágó, és hogyha ezt meg tudja.
2: Hát miért szerinted hol tartjuk papíron?
1: De mi mondjál egy olyan példát, ami olyan adat, hogyha kikerül bárkinek, mondjuk egy másik országnak a kezébe jut, akkor az föl lehet használni. Mondjál egy ilyet.
2: Szerintem rengeteg ilyen.
1: Na mondjál.
2: Tehát a stratégiai kérdések az, hogy mikor mondunk mást.
1: Te tudod, hogy a stratégiai kérdésekről hogy szoktak dönteni?
2: Na, mi hogyan?
1: Hát vannak mindenféle ilyen alap dokumentumok, amiket megcsinálnak, amik nagyon jól hangzanak, azt berakják a fiókba. Tudod, hogy szoktak dönteni utána róla?
2: Hát igen, de azért azoknak a döntéseknek, vagy azoknak, ami a döntések hatására létrejövő lépések, azok nyilván, tehát amikor támogattuk mondjuk a BID-t, akkor nem az volt, hogy gyerekek, nagyon jóba vagyok a izével, és elmegyek hozzájuk majd utána nemzetközi, nem tudom, igazgatónak, hanem az volt, hogy támogassuk már őket, mint 130 milliárddal, azt hiszem, ennyi volt, ha valamit rosszul mondok, akkor elnézést kérek mindenkitől. Azért ezt tudjuk persze, de ezeknek valahol mindig vannak lenyomatai, amikből lehet következtetni az írományok között.
1: Még egyelőre nem győztél meg, de jó. Biztos.
2: Hát miért szerinted akkor hol vannak a fejekben?
1: Én azt gondolom, hogy
2: és akkor a külügyminiszter nem kell, hogy elmondja, mit tudom én, a különböző embereinek, attaséknak, konzuloknak, nem tudom én, hogy milyen módon kell eljárni.
1: Az a baj, hogy azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy bármilyen gépen, bármilyen adatot megszerez valaki, tehát szerintem a legnagyobb adatszivárgás valójában az emberen keresztül megy, magán keresztül, tehát az ott dolgozón keresztül ki. Gyakorlatilag szerintem ez a fajta diszkréció, hát csak azt nézem, hogy találkoztam már én is olyan szolgálatoknál dolgozó emberrel, aki egyébként részegen össze-vissza beszél arról, hogy ő mit csinál, amit nem tehetne meg.
2: Persze.
1: De érted, szóval, hogy hagyjuk már, annyira túl van ez szerintem tolva. Jaj, stratégiai kérdések. Magyarországon a stratégiai kérdéseket sem most, sem múltban nem az határozta meg, hogy milyen jó dokumentumok készültek, amiket amúgy tényleg szakemberek raktak össze, tényleg jó lenne meg. Mit tudom? Mindig az eseti döntések, és mindig az, hogy kinek éppen aktuálisan, ki a szimpatikus, mi az érdeke.
2: Igen, de
1: és
2: ez
1: akkor pörgünk
2: azért
1: valamin, de aminek erre nincsen valós
2: igen,
1: értéke.
2: De ezek nem annyira adhok jellegűek, mint mondjuk Trump esetében, hogy hogyan ébred, hanem erre utána egyfajta ideológiát és stratégiát is építünk. Éppen azért, hogy például a személyes szimpátia vagy antipátia valamilyen módon elrejtésre kerüljön, vagy egy bizonyos, tehát mindig kell felhúzni rá egy narratívát, hogy miért utálom mondjuk éppen a nyugatiakat, szeretem a kínaiakat, vagy fordítva.
1: Igen, és ezzel most mit akarsz mondani?
2: Hát nyilván ezek valahol tetten érhetőek azért ezekben a dokumentumokban. Figyelj, azt mondjuk, hogy, és közben ezt csináljuk. Hát egy levelezés, ezek így működnek.
1: Na jó, akkor maradjunk ennyiben. Szerintem nem.
2: Hát te most azért leszóltad ezt a szakmát, azt gondolom, a elhárítást, illetve a kémkedést.
1: Hát nem a kémkedést, tehát nem ezt szólom le, csak egyszerűen szerintem, tehát nem, én nem látom ezt valódi veszélynek azt, hogy a minisztériumokban milyen anyagok, meg milyen szintű dolgok vannak.
2: Hát miért szerinted az izék azok nincsenek, tehát hogy
1: az egy valós,
2: hogy hol állomásoznak mondjuk a magyar hadseregről ne beszéljünk, mert ugye Józsi már a múltkor elmagyarázta, hogy milyen, mint a női fehérje, nem ő vagy.
1: Szerintem meg ezek pont olyan adatok, amiket titkos ügykezelők kezelnek, amik meg nincsenek is rajta gépen. Tehát ezek,
2: mert
1: a rendőr, tehát
2: gépen.
1: Nem mindenhol az ilyen szervezetekben, tehát a rendőrségen, a szolgálatoknál, stb. Tehát vannak olyan adatok, amik annyira érzékenyek, hogy azokat viszont gépekre pont ezért nem teszik fel. Nem tudom. Na mindegy, én...
2: Hát de amikor már kinyomtatod, rajta van egy gépen.
1: Micsoda?
2: Hát amikor kinyomtatod, már rajta van egy gépen.
1: Jó, menjünk
2: tehát
1: tovább.
2: Tehát nem úgy gépeli a gizike.
1: Hát vannak még ilyenek is, ami ilyen... Na mindegy. Jó. Ezt most ne így dumáljuk ki, de igen, értelek, hogy mit mondasz. Nem tudom. Na mindegy. Szerintem egyik sem rengeti meg. Na mindegy a világot.
2: Neked vannak titkos jelszóid?
1: Titkos jelszavaim.
2: Hát persze, titkosítva ezed azon
1: van. Otthon van-e titkos ügykezelés, ez a kérdés?
2: Nem.
1: Hogy mire gondolsz?
2: De nem, hanem mondjuk én pontosan értem, amiről te beszélsz, mert én is azt gondolom, hogy senki vagyok ahhoz, hogy én nekem bármit is titkosítani kéne. De ettől még sajnos szerintem azért vannak olyan dolgok, amik igenis számítanak.
1: Hát szerintem ez egy ilyen hatalmi harcnak a része szintén.
2: Persze,
1: és egyébként tehát az átlag ember számára nem látom ennek a semmiféle hozadékát, hogy ilyen lépések
2: vannak. Akkor mit csináltál
1: vannak
2: volna egyébként? Tehát
1: nem tudom, most én nem tudok magáról arról a...
2: Idegenvezetést
1: nem.
2: A izéből.
1: Igen.
2: Előadás. Mire vagy tök kíváncsiak?
1: Nem csak, tehát hogy most vajon az, ami foglalkoztat, hogy van-e kettős mérce, és csak azért van valóban, mert van egy ruszofóbia most jelenleg a kormányzatban, és egy atlantista kormányzatunk van. Tehát, hogy van, akinek megengedett ugyanaz, ami most az oroszoknak pillanatnyilag nem. Egyébként nyilván de nem is értem azokat, akik mondjuk ebbe a szakmába lépnek bele.
2: Hát de vannak szövetségeseid, meg vannak nem szövetségeseid. Tehát amikor azért vannak, akik simán kijelentik azt, hogy magyar segédlettel teszi tönkre, vagy Magyarországon keresztül magyar segédlettel teszi tönkre Kína az európai gazdaságot, akkor azért annak egy szövetségi rendszerben mindig vannak érdekes élethelyzetei.
1: Hát ezt én megint csak egy bűnbak képzésnek tartom egyébként nemzetközi oldalról, mert szerintem, tehát most ne haragudj, Magyarországnak azért nincsen akkora ráhatása, hogy itt Magyarországon keresztül tönkre lehessen tenni egy piacot, meg nagyon rossz az, hogyha itt tart az európai gazdaság egyébként, hogy akkor, hogyha mással szövetséget, vagy mással gazdasági, nem tudom én, együttműködsz, akkor utána...
2: Hát mire letelepedési kötvények? azok szerintem egy rengeteg mindenféle, hát hogy is mondjam, gyanús alak, kém és egyéb kapott mondjuk európai vízumot.
1: Igen, és most ezzel megint mit akarsz mondani?
2: Az, hogy például ebből mások üzletet csináltak, hogy kiárusítják a szövetségeseiket. Ugye a Rogán féle.
1: Igen.
2: Hogy most akkor miről beszélünk? Én azt gondolom, hogy ha játszottál valaha mondjuk csapatsportot, akkor azért tudod azt, hogy azért nem baj, hogyha a másikra számíthatsz is. Uh-huh. Tehát az, amikor a másikkal csak sűrűbben vagyunk, nem többen, azért az nem egy előnyös történet.
1: Világos.
2: Tehát én csak ilyenekben gondolkodom, és attól neked még lehet a csapattársaiddal nagyon nagy vitáid.
1: Nyilván. Jó, minden esetre egyébként nyilván ezt a külügyminisztérium tudja, látja, hogy most éppen mi történt, tehát ezen mi nem tudunk nagyon
2: ettől állást még lehet, foglalni. Hogy egyébként ráültünk arra, mert ugye németekkel van most egy komoly orosz hát hullám, hogy a nem tudom, berlini orosz ház tulajdonképpen igen. Az egy ilyen fő orosz hadi, nem tudom én micsoda, és ugye nyilván azok után, hogy Lipcsében, a reptéren állítólag orosz drónt fogtak, most ugye az a kérdés, hogy orosz, mert a drón az állítólag megvan, meg fegyverek volt, vagy robbanószerek voltak benne, stb. Tehát ugye ezek után kérdés az, hogy akkor most mit csinálsz? Hát nyilván, hogyha az AfD nyer majd egész Németországban, akkor újra kell gombolni a kabátot.
1: Na, hát pont ez a baj, hogy minden ilyenektől függ, érdekektől.
2: Hát most ne értsé félre, tehát most nyilván a múltkor láttam egy nagyon izgalmas fideszes valakitől egy izét, hogy ezzel a Weidellel semmi probléma nincsen, mert nem az a baj, hogy meleg, mert melegekkel se, de ő legalább következetes, és mindig azt mondja, és akkor nem. De ez mindig úgy hajlítom a dolgokat, ahogy van. Tehát abban, hogy az alkotmányunk szerint az anya nő, az apa férfi, abban azért ez mégse fér bele, nem azt mondták, feltéve, ha egyébként becsületes. Ugye? Tehát most akkor...
1: Nem tudlak követni.
2: Hát néha én sem magamat, de mindegy.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamás és Harmad Gabi beszélgetnek ezúttal a Szabad Péntekben, itt az közéleti történésekről. Józsit ma nélkülöznünk kell, majd jövő héten ő is csatlakozik hozzánk. És folytassuk Cserhalmi György írásával, mert hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak szentelt egy írást a Színház online-on, ami most történik az SFN és más a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták, úgy látszik be kéne iratkozni valamiféle fejlődés technikai általános iskolába. Mit mondjak erre? Azt a szót mindenki ismeri, hogy írta a Cserhalmi György hozzá téve, hogy választ nem vár, és ugye Cserhalmi ezt a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében többek között arra reagálhatott, hogy olyan emberek is bekerültek az egyetemet fenntartó Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumába, akiket több szakmabeli által illegitimnek nevezett és az egyetem fideszes elfoglalásához, illetve Vidnyánszky Attilához köthető szenátus jelölt. Nagy Ervin ugye erre reagált, annyit mondott, hogy ők szakítani szeretnének azzal a gyakorlattal, hogy egy váltásnál mindenkit kidobnak, vagy tehát kitesznek mondjuk egy adott helyről. Te hogy látod ezt a...
2: Azt gondolom, hogy én nem ismerem egyébként a személyeket. Nyilván a Nagy Ervint és a Cserhalmit ismerem, már úgy, hogy mint teljesítményt, ha lehet így fogalmazni. Inkább a kérdés feltevés nagyon szimpatikus az, amit a Nagy Ervin mond, de ki fogja eldönteni, hogy tényleg, ha egy személyben döntöm el, hogy szakmailag ki az, aki egyébként megfelel, független attól, hogy mi a politikai nézete, vagy az egyéb tevékenysége, de adott esetben egyébként az is egy érdekes hozzá vagy felvetés lehet, amit a Cserhalmi mond, hogyha valamihez hozzájárultál, ami egyébként rombolja az ország kultúráját, akkor fogsz-e tudni hitelesen embereket a jövőnek képezni, hogy mondjuk jó kultúrát adjanak elő, vagy most érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem a kérdést, viszont szerintem ez azért érdekes, mert azért a magyar színház és tehát a színházi világ és az abból való egzisztenciális lehetőségek azért nagyon be vannak szerintem szűkítve. Tehát van egy bizonyos pont, ahol vagy azt döntöd, és az a döntésed, hogy kiszállsz az egészből, vagy pedig egyébként valamilyen módon részt vesz benne. Mindig lesz, aki részt fog venni benne, de most mindegy.
2: Akkor unokaöcséd érettebb, mint a többiek?
1: Lehet.
2: Úgyhogy egyébként érzékeny emberek, mert azért a művészekre mindig azt mondjuk, hogy egy egészen más értékrenddel, tehát egy magasabb értékrenddel kell, akkor viszont szomorú vagyok.
1: Igen, simán lehet, és
2: illetve büszke...
1: Én büszke vagyok, igen, te lehet szomorú, de én büszke vagyok.
2: Nem ő rá, hanem hogy... De jó a felvetésed.
1: Jó a felvetésed, igen, szerintem jó a felvetésed, viszont azt gondolom egyébként, hogy én meg már attól vagyok egy kicsit ki, hogy mindenkit egy kalap alá veszünk, aki bármilyen formában, bármilyen pozícióban részt vett, akár a Fidesz uralt a 16 évben. Tehát én azért azt gondolom, hogy ennél összetettebb a világ. Az emberek a személyisége összetettebb. Az, hogy mit csináltak, mit tettek le az asztalra, összetettebb. Egy kicsit Cserhalminak is, bár egy nagyon nagy színésznek tartom, de egy kicsit azt érzem, hogy na, megszólalt már megint a finnyáskodó értelmiség, aki megint keresi már rögtön mindenben a problémát, a hibát, és hogy neki személy szerint biztos van közöttük olyan, akit ő egyébként tényleg szakmailag semmire nem tart, és akkor most akkor így ki van nagyítva ez az egész dolog, holott lehet, hogy a szakmának egy másik része történetesen akár a jelenlegi kultúráért felelős államtitkár is, meg azt mondja, hogy szerintem meg rendelkezik azokkal a képességekkel, ami miatt erre a feladatra alkalmas. Tehát egy picit mindig túltolja az értelmiség, és soha semmit nem tud befogadni. És
2: figyelj, a Cserhalmi ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes az előélete, az egész. Tehát őról a legkevésbé gondolom ezt, inkább azt gondolom, hogy egyébként nem sokra tart tartja szakmailag se azokat az embereket, akikről szó van, de egy kicsit kiterjesztette. Azért ne felejtsd el, hogy arról az emberről beszélünk, akiről a legjobb barátja, akivel, mit tudom én, együtt éltek, már most nem klasszikus félreértés ne legyen, tehát közös albérletben maradjunk így, jelentett róla, aki egyébként szintén egy zseni volt, de ugye öngyilkos lett, a Bódi Gábor, akiről meg is film, csinált is egy ilyen filmet a lánya. Tehát azért azok, amiket ők végigélt, ahogyan, tehát például az egyik sztori az zseniális volt, amit elmesélt. Tehát ő szerintem az érzékenységben, illetve az, hogy nem egy ilyen egydimenziós, az ő esetében szinte biztos vagyok benne, az öregsége ellenére is. Ennek ellenére érdekes a sztori, és nem merem azt mondani, hogy biztos, hogy nem öregedett meg, de lehet, hogy egyébként neki van igaza. Nem tudom, de tetszik a válasz, csak azt nem tudom, hogy ki döntötte el egyébként, hogy kik lesznek azok az emberek, akik ebben menne vannak. Tudod, melyik az a testület, amelyik nekem a leghitelesebb Magyarországon?
1: Nem.
2: És ezt nem tudom, hogy hogy lehetne megcsinálni mindenhol. Milyen színész?
1: Nem tudom.
2: A nemzetszínésze.
1: Igen.
2: Ahol mindig azok, akik benn vannak, azok választják a következőt.
1: Jó, de abba is bele mert lehet kötni. Ez
2: nagyon
1: ez
2: nehéz, mert ők mitől lennének nem hitelesek. Érted, hogy mit akarok mondani? Hiszen eleve olyan emberek kerültek be, akik a szakma hitelesnek vagy megfelelőnek tartott, tehát van teljesítmény. Tehát nyilván szoktunk ezen néha egy kicsit vitatkozni. Főleg akkor, amikor arról volt szó, hogy a Vidnyánszky leszólt, vagy nem szólt le X esetében, vagy stb. De egyébként, ha jó működő, öntisztuló szervezet van, akkor azért a minőség kell, mert ugye Woody Allen híres mondását se felejtsük el, soha nem lennék olyan klubnak a tagja, amelyik felvesz a tagjai közé.
1: Igen. Hányszor voltál a Nemzeti Színházban, amikor a Vidnyánszky volt az igazgató?
2: Nem voltam.
1: Én voltam.
2: Igen.
1: Nagyon jó előadást láttam. Tehát szerintem a Vidnyánszkynak is ez a túl nem tudom, démonizálása, ez egy rossz dolog. És ugye azok, mert ugye a kifogás az itt az emberekkel szemben, hogy mert a Vidnyánszky féle kura, vagy milyen szenátus jelölte Vidnyánszky Attilához köthető. Vidnyánszky Attila, meg történetesen egyébként a fia is, egy tök jó színházi szakember.
2: Oké, nem is értenek egyet.
1: Nem értenek sok
2: tehát
1: minden,
2: azért
1: de
2: ez
1: az
2: nem
1: baj.
2: Véletlen műve.
1: Nem baj.
2: Oké, de a Vidnyánszkynak a megnyilvánulásai függetlenül attól, hogy látok-e műsort, vagy nem látok, egyszerűen nem ütik meg azt a színvonalat, amit én azt gondolom, hogy ha nem művész vagy, hanem egy hogy mondjam, szakember, akkor már nem engedhetsz meg magadnak.
1: Nem értem, mire gondolsz.
2: Hát azért, hogyha
1: tehát
2: a nyilatkozatait lehozod.
1: De nem annyi, tehát egy színházigazgatót elsősorban a színháza alapján ítélünk meg. Az, hogy van egy politikai szimpátiája,
2: Nem a politikai szín, hanem az, amilyen stílusban beszélsz, nyilatkozol emberekről, helyzetekről, ez maga az ember a stílus. Ezt nem engedheted meg magadnak. Ezt senki nem engedheti meg. Lehetsz te szakmailag nagyon jó, mint ahogy nem engedheted meg még Woody Allenként se, pedig nem egy kispályásról beszéltünk, hogy pedofil legyél. Most bocsánat érte. Érted, hogy miről beszélek?
1: Értem.
2: És ezt nem engedheted
1: de
2: meg magadnak.
1: De ettől függetlenül most ne haragudj, ez alapján másokról véleményt alkotni.
2: Tehát, mi alapján?
1: Hát az alapján, hogy most Vidnyánszky Attila...
2: Bocsáss meg, ő indokolta, ő valószínű sokkal többet jelölte. Tud, de ő ezt próbálta, hogy van itt egy ilyen értékrendi probléma, ő ezt leírta. A vélemény egyébként mindenkinek szabad, tehát ő miért ne tehetné ezt meg, hogy ő ezt elmondja?
1: Abszolút megteheti, csak szerintem megint egy picit ilyen viharabb biliben, meg megint egy picit azzal foglalkozunk, ami egyébként tehát ami
2: de tudjuk, hogy azok, akik ma bekerültek, és a Nagy Ervinek beválasztották őket, hogy milyen szempontok alapján. Amikor a Hatházi mondja, vagy a Hatházi mondta, hogy a 60-ban nem fért volna be az Unger Anna.
1: Igen, na erről is megvan a véleményem egyébként, tehát erről, amit a Hatházi ugye...
2: Jó, nyilván nem azt mondjuk, hogy értem én, amit mondasz.
1: Nem vehetjük el egy vezetőtől teljes egészében azt a döntési jogkört, hogy ő kivel szeretne együtt dolgozni.
2: De akkor mondja le ezt, minden... érted? De akkor meg kell indokolnom, hogy miért akarok X-el, Y-nal, Z-vel együtt dolgozni, és utána azt mondom, hogy egyébként meg én vállalom ezért a felelősséget, és hogyha 4 év múlva elküldenek a büdös francba, akkor én ezt, ezzel egyetértek.
1: Csak az a baj, hogy ezt ki kell mondani, hogy amikor a Hadházi Ákos mondjuk az Ungeranna kinevezése kapcsán a pályázat értékelésének szempontrendszerét kéri, bocsi, nem. Tehát, hogy bejönnek önéletrajzok, igenis, szubjektív dolgokba is, vagy dolgok is lehetnek, ami alapján valaki alkalmasabbnak találsz. Olyan, hogy objektíve, hogy ja igen, figyelj, lehet, hogy valakinek van 3 nyelvvizsgája, de alkalmatlan pont ugyanúgy
2: a feladat. Egyetértek vele.
1: Kapsz rá 3
2: ráadásul,
1: pontot,
2: tehát... amit te mondasz, hogy egy politikai, mert azért ez egy politikai szervezet, élére kit nevezel ki, nem biztos, hogy csak szakmai, hanem lojalitástól kezdve sok mindent. Na de azt gondolom, hogy amikor mondjuk egyszer eljutunk oda, hogy a közmédiának a vezetőjét, vagy a NAV vezetőjét, akkor hadd legyen már tényleg adott esetben egy pályázati rendszer. Amiben lehet, hogy a harmadik, akinek 3 ponttal kevesebb van, az fog nyerni, csak ne legyen ég és föld mondjuk az emberek között, és csak a lojalitás legyen, ami az összes többit felülírja.
1: Hát jó, ezt mondjuk még el tudom fogadni, de egy olyan szakmai szervezetnél, aminek van előzménye, ahol már 20-30 évet el tudtál tölteni.
2: Vagy az ügyész,
1: azt mondom,
2: legfőbb ügy, egyetértek. Na, tehát egy Ungeranna esetén én se várom el, mert szerintem az egy politikai poszt, most ne értsen félre senki. Érted? Bármennyire is nem arról szól. Tehát egyetértünk mi egyébként ebben, csak az lenne a jó, ha átláthatóbb lenne az egész rendszer, hogy mi az, ami mozgat, hogy miért a szarvas kerül be, és nem a másik olyan, aki eddig is benne volt az SZFE. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem. Na, akkor megint találtunk egy nemzeti minimumot.
2: Elég sokat szoktunk egyébként találni.
1: Minket kéne hallgatni az egész országnak, és itt mindig meg kell a nemzeti minimum.
2: Nekem az kevés. Elég, ha azt mondják, hogy ezek olyan jól tudják a dolgokat, hogy az lesz az értékítélet, amit mondanak. Ha egymást megfojtják, aki nyer, az biztos, hogy annak lesz igaz.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással, és még gyorsan beszéljünk arról, Tamás, mert hogy a 24.hu megjelent egy cikk, a volt szlovák rendőrfőkapitány Hamran István adott egy interjút, és azt nyilatkozta, már nem a 24.hu-nak, hanem egy szlovák oldalnak, és azt nyilatkozta, hogy akár 2 év is elég lehet az elszámoltatásra, és ugye részletesen taglalnak mindenféle kérdést ennek kapcsán, ami neked nagy liblinged ez a cikk, mert hogy?
2: Hát azt gondolom, hogy minden szavával egyetértek, mert azt gondolom, hogy valahogy így gondolnám én is.
1: Mert mi az, amit mond, amivel...
2: Hát nagyon sok mindent, ugye ez a 2 év, ez nyilván ő azért azt hozzáteszi, hogy nem minden ügyben, hanem mondjuk néhány ügyben azért ezt már meg lehet tenni, és lehet, hogy lesznek olyan ügyek, amik eltartanak 6 évig, és itt egyébként megint, hogy mennyire pontosan nyilatkozik, azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy a szlovák bíróságok sem gyorsabbak, mint a magyarok. Tehát nyilván van ismerete, tehát azért ő ezt elég jól, mondjuk úgy, hogy egy ilyen checklista szerint végigment azokon a nyilatkozatokon, amit a magyar UJVH, hogy szokták mondani, én ezt nem szeretem egyébként, mert én már rendet szeretném. Tehát, hogyha valakinek vaj van a füle mögött, vagy a fején, ahogy mondani szokták, akkor az nem az a lényeg, hogy féljen, csak hogy ne legyen egy következmények nélküli ország. És mindenki tudja, hogy egyébként én nem vagyok egy büntetéspárti, tehát én alapvetően azt szeretem, ha valamit vissza lehet hozni, tehát újra lehet kezdeni, annak vagyok inkább a híve. Na, de visszatérve az úriemberre, hogy egyrésztről ő is elmondta, hogy a legtöbb helyen azért ez már működnek, ezek a hatóságok, meg lehet oldani. És az, hogy most van egy ilyen hivatal, nem feltétlenül kéne, de adott esetben akár lehet is. És akkor ugye az a kérdés, hogy ugyanazokkal lehet-e nyomozni, akiket eddig nem lehetett. Hát ő is azt mondja, hogy hát vannak, akikkel igen, vannak, akikkel nem, le kell nézni. Hát hány meg hány olyan van, aki már annyira vissza volt fogva, hogy most ugye, mint a kutyákkal szoktuk, ugye, hogy már menne, vagy a ló a harcra, és amikor kiengeded neki, tehát szabad kezet kap, akkor megy, mint a gatter, és azt gondolom, hogy ez egyébként, ha csak jól kell megtalálni az embereket, és hát ő ugye annyiból azért érdekes, hogy ő utána lett megint elmozdítva, nem azért, mert sikertelen volt, vagy valami olyan buli volt mögötte, hanem egyszerűen visszajöttek a régi emberek, akiket annyira nem, tehát akiknek az érdekeit azért sértette az, amit ő dolgozott. Ugye mindig akkor van nagy gond, hogyha túl nagy az összefonódás a rendszerek között, tehát az új és a régi emberek között.
1: Igen, most pont az jutott eszembe, hogy az előző blogban beszélgettünk Nagy Ervin és Cserhalmi György kapcsán, de hogy vajon azok, akik a régi blogból, vagy a régiek közül maradhatnak, azok kapcsán majd valamelyik rendőr megszólal-e, hogy na de kérem, az elfogadhatatlan.
2: Igen, tehát...
1: Nem tudom, na igen, érdekes. Én nem tudom, én ezt azért nyilván a különböző határidőkre tekintettel azt gondolom, hogy nem annyira könnyű gyorsítani egy eljárás, de jó, legyünk, vagy hát nem tudom.
2: Jó, azért most én nem akarok bántani senkit, de azért nagyon sokszor azért a bírók is benne vannak ebbe a sztoriba. Tehát, hogy mi az, amit megengedsz?
1: Hoppá.
2: Mi az, amit megengedsz
1: időhúzásba? Kapjuk majd a levelket a magyar bírói, igen, országos tehát, bírói hivataltól.
2: Azt gondolom, hogy na de ugye itt is hogyan lehet egy szervezet úgy teljesen jó, a bíró személyében független. Tehát amikor bent van a tárgyalóteremben, ő az ura a helyzetnek. Nem lehet utasítani, nem lehet semmi. Tehát ez egy normális lenne, tehát független. De azért, amikor egy olyan bizonytalan környezetben dolgozol, és meg kell felelned másoknak, az kihatással van a munkádra. Tehát pont ez kéne, hogy szakmailag legyél csak ki, ne megfelelni akarjál az előmeneteled az egyebek miatt, hanem egyszerűen végezz jól a munkádat, és hogyha ez találkozik azzal, hogy erre van fogadókészség, akkor mennyi tovább. De egyébként ne attól félj, hogyha nem így döntök. Hát miért van az, hogy a másodfokú ítéletek nagy része, 99%-a állítólag, ugyanaz, mint az első fok. Miért? Mert igazodsz. Mert a presztízse, az imidzse, a nem tudom micsoda összetart a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy őket is fel kell szabadítani, és akkor nyilván működik. És nagyon sokszor, ha ők nagyon odaállnak az élére, nem nagyon lehetne elhúzni bizonyos dolgokat.
1: Mert ugye bíróságon
2: is vannak obstrukciók, ha lehet így mondani, az utolsó pillanatban beadott bizonyítási indítványok, stb. Stb. Tehát azért nem olyan egyszerű.
1: Ez így van. Na mindegy, meglátjuk. Most ugye van a jelenleg felállt hivatalnak. Hivatalosan. Hány évre választották őket?
2: Hat,
1: igen. Tehát 6 éve, na, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Hogy előbb el tudnak-e végezni valamilyen feladatot, vagy csak a kis halakat viszik el vezető száron, mint a Fási Ádámnak a feleségét, vagy valamelyik nagy hal is esetleg vezető száron lesz egyszer csak el.
2: Igen, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nincsen egyébként bosszú vágy egyébként bennem, abszolút nincsen, de nagyon szeretném látni, hogy hogy működött a rendszer.
1: Meglátjuk, hogy mit fogunk látni, és mit nem fogunk látni, viszont még egy picit beszéljünk akkor itt a megtérésekről, ugye Leslie Mándoki kapcsán Telex írta, hogy egy ilyen interjút csináltak ugye vele, és tulajdonképpen ott kiderült, hogy sosem volt orbánista, és hogy hálás a kormányváltásért. Ő, aki egyébként az előző kurzusnak volt egy ilyen, nem tudom, tehát ilyen...
2: Hát kiemelt.
1: Kiemelt előadója, igen.
2: Hát jó, hát mondjuk végülis ez nem biztos, hogy ellentétes azzal, amit ő mond. Tehát, hogyha azt a pénzt szerette jobban azoknál, akik adták a pénzt, ez akkor még akár hiteles is lehet. Nyilván én most gonosz is lehetek adott esetben, mert most miért érdekelni a pénzt, ki tudja. De lehet, hogy egyébként csak azt a plusz figyelmet, amit így tudott magának szerezni, lehet, hogy csak ez volt az, ami feltétlenül érdekelte.
1: Számomra az az érdekes egyébként, mert én láttam ilyen fideszes posztokat, ahol hát most nyilván árulózzák, meg elmondják, hogy egy hülye, és mindig is azt gondoltuk, hogy egy hülye, meg hasonlók, szóval, hogy ezen gondolkoztam, hogy azok az emberek, akik ezeket írják, azok egyébként nem gondolkodnak el azon, hogy vajon miért történik az velük egy kormányváltást követően, hogy mindenki, akit valamilyennek hittek, akit szövetségesnek hittek, azok gyakorlatilag kihátrálnak mögülük, és egyáltalán... Szóval, mert én egy picit azért elgondolkodnék azon, hogy miért ilyen embereket vonzok magam köré.
2: Oké, de te elgondolkodsz egy olyan rendszeren, amelyik egyébként alapvetően azt gondolja, hogy mindenki megvehető. A társadalom megvehető, hiszen meg voltunk véve a rezsivel, a sapkákkal, a nem tudom, érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem, de aki így gondolkodik, az miért csodálkozik azon, hogy amikor kikerül a kezéből a kasszakulcs, akkor hello, szia,
2: nem csodálkozik, menti a menthetőt. Aha. Érted? Tehát, hogy ha ezek az emberek esetleg tényleg megvilágosodtak, az gáz. Az, hogy ők jelentelen valakik, az nem gáz. Az attól még a rendszert összetartja. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Nem.
2: Hát megint? Na, tehát azt akarom mondani...
1: akarsz mondani, Tamás? Könyörgöm.
2: Azt, hogy ezeket az embereket kell értékteleníteni. Hogy eddig se számított a szavuk, csak a pénz.
1: Igen.
2: És akkor a banda együtt tud maradni, hogy nem az ideológia volt a hibás, és nem valaki rájött, hogy hazudtak neki, hanem egyszerűen kijött az, hogy most megy a másikakhoz
1: pénzé. Igen, csak ezzel nem szállsz ki a mókuskerékből, mert hogy egyébként te ugyanabban a mókuskerékben mész, hogy mi mindent jól csináltunk, semmi hibánk nincsen, és tulajdonképpen tételezzük fel, hogy visszajön a kurzus egyszer valamikor, a régi, és akkor megint ugyanezek az emberek fognak felé áramlani, mert hogy továbbra is ugyanígy gondolkodsz.
2: De a pénzről szól az egész. Tehát én tudom, hogy soha egy normális rendszerben, ahol nem segnyalás után fizetnek, nem kerestem volna ennyit, mint eddig. Most én erre teszem fel ismét, tehát az az érdekes, hogy ő ugyanúgy a pénz érdekli, nem az elvek.
1: Nyilván.
2: Csak én most ugyanúgy ezt tesz. Ezért fontos, hogy ezeket az embereket ellehetetlenítsük erkölcsileg, mert akkor a tömeg az továbbra is elhiszi, hogy az ideológiával nincs baj.
1: Értem, hogy mit mondasz, de hát nagyon mindegy, szóval
2: és majd még ismerjük. Több pénzt fogok kapni.
1: Igen.
2: Mert kitartottam.
1: Igen, de egyébként meg szerintem így az embereknek a nagy részét ezek az anyázások, meg ilyen ellehetetlenítések, azok nem érdeklik már. Tehát, hogy most azt mondja Lentulai Krisztián, mondjuk történetesen pont az ő egyik ilyen bejegyzését láttam, hogy hát akkor Leslie Mándoki egy senki, meg hogy akkor eddig is így gondoltam, meg nem tudom én. Most őszintén ha elérte ezzel a célját, meg azzal a típusú kommunikációval, amit eddig is csinált a Fidesz a választások előtt? Nem. Mert nem sikerült megnyerni a választást.
2: Bocsánat, ez igaz, de 16 év az nagy idő. Tehát 16 évig nem lebukni, hogy hazudsz, azért én azt gondolom, hogy ez teljesítmény. Hát nem az utolsó választást kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy egyébként 16 évig működött. Pedig nem szabadott volna 16 évig tudni működni. És innen nézve pedig zseniális. Most nem nekem, mert azt gondolom, hogy a rossz a soha nem zseniális, hanem de teljesítményben az, akinek ez számít. Ugye az a különbség, hogy vagy a, na mindegy, a menedzser jól csinálja azt, amit csinál, aki pedig mondjuk, az pedig a jót csinálja.
1: Na.
2: Az elvi ember, na mindegy.
1: Igen.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra víradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, írja az MTI. A portál azt írja, hogy horvát lapértesülések szerint súlyos sérültről nem érkezett jelentés, ugyanakkor néhányan füstmérgezést szenvedtek. Magyar Péter a Tisza párt elnöke az őszi országjárása első

0: Veszprémi állomásán arról beszélt szombaton, hogy a jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és működtetni. Hangsúlyozta, hogy a Tisza továbbra is az emberek bevonásával akarja formálni a politikát, ezért fontosnak tartja az országjárás folytatását. Elmondta azt is, hogy a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Szeptember 16-án szerdán 17 órakor nyílik meg a Dunakömlődi faluházban a Humán Politikai Bizottság támogatásával megvalósuló gyermekrajz kiállítás, amelyen Dunakömlőd értékeit bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A tárlat a Dunakömlődi szüreti napok idején is megtekinthető, a megnyitón pedig közreműködnek a ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékei. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500596-os telefonszámon lehet érdeklődni. 26.251.000 forint gyűlt össze a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros Paksi állomásán szombaton. Az egésznapos rendezvény egészségsétával vette kezdetét, amelyen 629-en vettek részt, majd az ASE sporttelepen szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és különböző egészségtudatosságot növelő előadásokkal folytatódott a nap, melyeken a részvétel folyamatosan növelte a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. Ez alatt az online térben is lehetőség volt aktivitással pénzt gyűjteni az intézménynek, lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal. A Pakson összegyűjtött 26.251.000 forint a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb összeg. Az összegyűjt pénzből altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerez be az intézmény.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Már az első percben hátrányba került, végül mégis 2-1-es győzelmet aratott a Paksi FC a Color City Kazinc Parcika SC otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton. Bognár György együttese Hán János és Sie Erik találatával fordította meg a mérkőzést.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Összeköt.
1: Paks FM. Összeköt.
3: Hazudom.

0: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt, a Paks FM-en.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: felbeneseit.
1: Csak hazai.
2: Csak hazai.
1: Hazai slágerek most a Paks FM-en.

0: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
1: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az MTI értesülései szerint az amerikai elnök szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felvesszük a kesztyűt és harcolunk, írta Orbán Viktor szombaton késő este a Facebook oldalán. A bejegyzéshez csatolt a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, ők a jobb oldal és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak. A Tisza párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve Brüsszel, értékelt a volt miniszterelnök. Szeptember 15-én, azaz holnap 16 órakor lejár a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. A díjat Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenység.

0: során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetésben évente egy személy részesülhet, és november 12-én a Szociális Munkanapja alkalmából tartandó ünnepségen adják át. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldalas indoklással szeptember 15-én kedden 16 óráig a jegyzőhöz kell eljuttatni. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és a gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjhátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és a gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről a Csádi Kinga pénzügyi ügyintézőnél a 0675 500596-os telefonszámon lehet érdeklődni. 200 volt súlyos vagy extrém érték a szűréseken a Richter Egészségváros Paksi állomásán hangzott el a rendezvény eredmény hirdetésén. Kisorsolya a Richter Gedeon NRT képviselője azt is elmondta, hogy az összes szűrővizsgálat közül a koleszterin szűrés volt a legnépszerűbb a rendezvényen.
1: Essünk túl a nem szép adatokon, a szűrésekből 200 is volt súlyos és extrém érték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk a megelőzést és a szűréseknek a fontosságát. A legnépszerűbb szűrés a koleszterin szűrés volt, 353 fő vett részt rajta, és még a reggel Évi említettet, hogy ugye főleg a nőknek a kezében van az egészségszervezés a családokban, de hál' Istennek most azt láthattuk, hogy 235-en PSA szűrésen is megjelentek, tehát azért a férfiaknak is most úgy tűnik, hogy a felelőssége itt volt, és nagyon szépen végiglátogatták a szűréseket.
0: 60 éves osztálytalálkozót tartottak Pakson szombaton. Az osztály 1966-ban végezte el az általános iskolát a Paksi 3-as számú, a mai Deák Ferenc általános iskolában. Az akkor 41 fős létszámú osztály tagjai rádiónknak elmondták, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, és pár évente megszervezik a találkozót. Az október 3-án megrendezésre kerülő falunapra idén is meghirdeti a hagyományos főzőverseny Dunaszentgyörgy község önkormányzata tette közzé a település a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a főzőverseny mellett ezúttal is keresik a falu legfinomabb süteményét. A nevezési lapok elérhetőek az önkormányzat titkárságán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Manna FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Ripo Fraszkolnikov.

0: Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egy.

mikor a tóban fürdünk, mesztelen.